0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jönnek a Rádió egy DJ-k óriási dalokkal. Ezen a héten például volt egy dalpremier is, Cookie-tól a Fire-t mutattuk be, hihetetlen jó reakciók jönnek rá, és ez pedig egy dal DJ Mesker Vicky-től, aki Nagy Bogival és Miss Mooddal dolgozott. Az Édel, amit indítok, picivel fél három előtt, itt a

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagyon sokan kérdeznek Balázsik hajózásáról, hogy hogyan lehet feljutni, mi a módja, hát időben oda kell menni. Jövő hét péntek, hát emlékszek, tavaly is volt, aki már szemben 2-3 óra magasságába hajnalba oda ment, és beállt a sorba, mert bizony sor van, nem is akár mekkora, 7 órakor fog kifutni a hajó, rajta Balázsékkal és persze a zenei sztár vendégeinkkel, ezúttal a BSU-vel és DJ Metzger Mikivel. Jövő héten pénteken, június 26-án, tehát hajózás Balázsékkal, most pedig az igazi mai slágerek között Sam Feld és Rosalind és a Heart Like

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencekkel a fogyadásban is, mint ahogy ez az óra pörgött. Hozok például újdonságot Alex Kendrick-től és Bibi Rexától, hozok nagy kedvencet Shawn Mendes-től, a kezdésben pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine jön, de

0: alig pár perc, és ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki hogy bírja az éjszakát? Na ezt a kedvencet szerintem imádni fogjuk. Cashmere jön, egy amerikai DJ és producer, akinek ugye indiai gyökerei most vannak, és hát ez azért ebből a dalból is kijön. Én imádom. Cashmere, Wild Ride. Ez jön itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy milyen jól tud dalt írni Bibi Rexa, azt az is bizonyítja, hogy még mielőtt ő befutott volna, a legnagyobbaknak már dalokat szerzett, például Eminemnek, Rihannának, Selena Gomeznek, mind-mind írt listavezető dalt. Ez meg az aktuális kedvenc tőle. Bibi Rexa Faithless dallal jön. Ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió E, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 6-tól, hogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz Taylor Swift és Joe Cocker újdonsága a következő órában, és köztük lesz mindjárt az óra elején Ed Sheeran is. De jó ez a dal, a Camera pár percen belül Siri remixében csak itt a Rádió Egyen.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
2: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb órát indítunk, és most arra gondoltam, hogy picit legyen ilyen kis chilles a hangulat. 4 óra után járunk, szóval szerintem ez abszolút időszerű, de azért egy óriási kedvencet hozok. Alex Warren, Ordinary, ez jön már is itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig bekeményít a kormány britteknél a közösségi média használat terén, megtiltja ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Elég radikális dolog, érdekelne, hogy egyébként ki mit gondol erről. Jó a tiltás, nem annyira. A felmérésben egyébként, amit ennek megelőzésére csináltak, 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata inkább nagyobb kockázatot jelent a gyereke számára, mint amennyi előnnyel jár. Szóval támogatják a legtöbben, a friss infók szerint, ezt a javaslatot. A részletek a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek között.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre többször is. Az első 10 óra után indul, figyelni kell bennünket, és amikor a műsorvezető mondja, hogy most, na, akkor kell csörögni, nem azonnal a tizedikként mondani a rádió szolgát, és paf, megy az ajándék. Most megjön a nagy kedvenc, Joel Corey-től a Galantis-tól, ez a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy idős férfi a kedd délutáni halálos baleset áldozata. Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy 85 éves férfi vesztette életét abban a közlekedési balesetben, amely Debrecenben a külső diószegi úton történt kedd délután. Akkor ütötte el egy személyautó, amikor az úttesten próbált átkelni. Az idős férfi az út túloldalán lakott, szomszédja a tragédia előtt kísérte ki. A személyautó a városból kifelé haladt, amikor elgázolta az úttesten át haladó férfit. A helyszínre érkező mentők sokáig küzdöttek az életéért, mondta el a DTV híradónak Ménes Dávid, a debreceni mentőállomás vezetője.
3: A debreceni mentőállomás rohamkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez, ahol a mentők egy férfi traumás újraélesztését kezdték meg, több életmentő beavatkozást is el kellett végezni, de be kellett látni, hogy nincs esélye sikerre, olyan súlyosak voltak a férfi sérülései, hogy nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette.
2: Arról, hogy a személyautó milyen sebességgel haladt, egyelőre nincs hivatalos információ. Horváth László gépjármű szakoktató ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az idősebb gyalogosok közelében mindig fokozott körültekintéssel kell közlekedni.
4: Egy útszakaszon ugye pásztázni kell a tekintetünkkel. Most ha azt veszük észre egy belátható útszakaszon, hogy egy idős ember közelít, én mindig azt mondom a tanulóknak, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, tehát hogy ő át fog battyogni, sietni nem tud, gondolni kell arra, hogy ő megbotlik, elesik, meggondolja magát, tehát ebben a korban már számítani kell minden ilyen tevékenységre.
2: A baleset körülményeit a rendőrségi vizsgálja. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A szervezők 28 helyi vagy Debrecenhez kötődő fellépőt vonultatnak fel. A város a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek a piac utcán, számolt be tegnap a DTV híradó. A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, már 14 perce, június 18-a van, azt a mindenit. Arnold és Levente névnap, sok boldogságot nekik. Mindjárt jön a nyári szünet, most viszont Regál Lili jön a legújabb dalával, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, ma is lesz Sopron Fest játék, páros belépőket lehet tőlük nyerni, emellé pedig, hogy mi hozzuk a legnagyobb kedvenceket, és az egyik legújabbat most Sam Feltől, Rosalinnel ez a Heart Like Mine, amit indítok a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy közeledik a hétvége, egyre jobb idő lesz. Ma már akár 28, holnap 30, hétvégén pedig 32-37 fok is, amire készülhetünk. Hát ez már igazi nyár, így hogy indul szépen lassan a nyári szünet is. Pedig az igazi mai sláger, amit a legfrissebb infók után indítok. Robin Schulz, Óvig Gát, aztán pedig jön a Balázsik Beston. A tegnapi nap legjobb pillanataival 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: A következő Na. helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
2: Igen, nagyon.
1: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
2: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne neki.
1: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
3: De miért én jövök itt?
1: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted! Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, Na. hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
2: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
1: igen,
2: mondom.
1: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
2: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
1: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van
2: rajta. Kijött elém mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamás.
1: Hello, Juli.
2: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
1: Nem áll, ez egy tök szexi cucc van rajta.
2: Kijött elém mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy

0: falterítő van rajta.
1: Rajta, ne mondd már!
0: Hagyod már, magára úszta a csipke abroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
1: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipke melltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
0: te hát ilyen nem... az öreg, te ez ilyen öreg stílusa buksz?
1: Mi lenne öreg? A Juli
0: nem úgy értem.
1: A melltartó.
0: Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
1: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat. Ezt a
0: retro vonalat, érted?
1: Hát én nincs vele bajom.
0: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rányújtam egy ilyen százas vókcigire. Én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
0: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
0: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
2: És még szkárlat letéptem, és ruhát hordom belőle.
0: Egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözél. Tehát mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
0: Van egy ilyen kellemes pince szag?
1: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
1: Nem, kettővel.
0: Most komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
1: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
1: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
0: Amikor lomtanyítás van nálunk ott diós
2: környezetben.
0: Ezekkel takarják le a mosógépeket.
1: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
0: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó.
1: Élőt.
0: Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti?
1: Hát egy ilyen iszét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
0: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkahelyen, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van, fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy úgy általában ciki?
0: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Nem.
0: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy
2: ezt már megörökölte valaki.
0: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez valahol reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
1: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
0: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a láncidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
0: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődött.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
1: Ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesz magától.
0: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem,
2: kérem,
0: nem,
2: rátok is jut 50 nő legalább.
0: Most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es opaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Nekem mik a tapasztalatai?
0: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
1: Már ez szüretnek minősül
0: nálad. Hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamban.
1: Most.
2: Ez most már ez a pillanat.
1: Ez már az.
0: Most fölveszel valami hasonló felső.
1: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfin, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
1: Én is leszek előtted szexi.
0: A szűk nadrág domborodó ing az
1: bajban
0: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a bali.
1: Igen, meg... nem hallottuk még.
0: De ez nem úgy szexi, hogy egy csaj szexi szerintem, igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
0: Idejön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, hogy a bugyi nem, ki látod, a derted, és hogy az egész

0: Van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
1: Szép, érted?
0: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszra, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik.
0: Megigazik az acskót, nem? Tehát azért valahogy, valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor, amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
0: De ez viszont nagyon ritka. Ritka látjuk, jól felöltözve, igen.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
0: Persze, ne, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kacs, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
0: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezetten.
0: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
0: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De vele diszkréten kifittyen a melbimból.
0: Jó, hát az ki kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát ne, igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
0: hát egyre kevesebb, de van.
3: Na,
1: nem is beszéltünk. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
0: de most ez, ami a Julin van. Most tök komolyan kérdezem, most ez komolyan mondod?
1: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
0: Most egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
1: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
0: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a tartóhoz van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
1: Érted? De csipkével
3: bizony.
1: Nagyon adja.
3: Sejtelmes.
1: Nagyon igen, szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
0: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézett.
1: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
0: Nekem a csipke az kicsit...
1: Neked mi
0: a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárpát utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta,
2: kicsit szottüdülő szag volt.
0: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
3: Igen.
0: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nemű se, az se. Az se.
0: Hát a csípkés fehér nemű, az szerintem...
1: Hát ez az!
0: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
1: De neked most a Juli vállalban?
0: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
0: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
0: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
0: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
0: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
0: Ne, tessék, hogy is.
2: Comfix?
0: Hogy combfix, az melyik?
2: Amikor rajtad van.
0: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is szép.
3: Csak te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
0: Igen, Rikárd.
2: Nem szereted nőn.
0: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amelyik így össze van kötve a bugyival, nem?
2: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
1: Vagy nincs összekötve a lényeg, hogy combnál van egy.
0: Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
1: én csak,
0: vagy, Ferenc.
1: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
0: akkor
1: már...
0: Most
3: nyilván.
0: De szerintem, de ők meg úgy érnek, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
0: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
1: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
0: Szerintem ez még nem az a kategória.
1: Á, de úgyis.
2: És ha leveszem?
1: Akkor már...
0: Ja, hogy a zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
1: Papsi szólhat erre, hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem, tartom a dresszkódot.
0: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
1: És akkor fölöltöztetik a
0: jövőt. Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben. műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
11: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bécsen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy idős férfi a kedd délutáni halálos baleset áldozata. Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy 85 éves férfi vesztette életét abban a közlekedési balesetben, amely Debrecenben a külső diószegi úton történt kedd délután. Akkor ütötte el egy személyautó, amikor az úttesten próbált átkelni. Az idős férfi az út túloldalán lakott, szomszédja a tragédia előtt kísérte ki. A személyautó a városból kifelé haladt, amikor elgázolta az úttesten áthaladó férfit. A helyszínre érkező mentők sokáig küzdöttek az életéért, mondta el a DTV híradónak Ménes Dávid, a debreceni mentőállomás vezetője.
2: A debreceni mentőállomás rohamkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez, ahol a mentők egy férfi traumás újraélesztését kezdték meg, több életmentő beavatkozást is el kellett végezni, de be kellett látni, hogy nincs esélye sikerre, olyan súlyosak voltak a férfi sérülései, hogy nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette.
1: Arról, hogy a személyautó milyen sebességgel haladt, egyelőre nincs hivatalos információ. Horváth László gépjármű szakoktató ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az idősebb gyalogosok közelében mindig fokozott körültekintéssel kell közlekedni.
3: Egy útszakaszon ugye pásztázni kell a tekintetünkkel. Most ha azt veszük észre egy belátható útszakaszon, hogy egy idős ember közelít, én mindig azt mondom a tanulóknak, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, tehát hogy ő át fog battyogni, sietni nem tud, gondolni kell arra, hogy ő megbotlik, elesik, meggondolja magát, tehát ebben a korban már számítani kell minden ilyen tevékenységre.
1: A baleset körülményeit a rendőrségi vizsgálja. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A szervezők 28 helyi vagy Debrecenhez kötődő fellépőt vonultatnak fel. A város a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek a piac utcán, számolt be tegnap a DTV híradó. A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai sláger megy.
1: Hey guys, it's Ava Max.
2: Every time I cry,
3: I had a dream that I was sinking slow-mo.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát,

0: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Hello. Hello, Eszter.
0: Szevasztok. Jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, és melegedünk, gyerekek, melegedünk. Jön a kánikula. Hétvégén már 33. Igazi nyára fordulunk rá, és igazi, igazi jó időre. Úgyhogy, úgyhogy erre.
1: Én már papucsba jöttem.
0: Készülni. Papucs. Igen. Nyári a szett, nyári a ruha. Azt látom.
2: Csillogó körmök.
1: Szabadon engedtem a lábujjaimat.
0: Igen?
1: Nekem olyanok vannak, amelyet tudok kapaszkodni, hogy vigyázzatok magatokra.
2: Valóban, valóban, és nagyon szép a lakkozás. Nagyon vigyázz, hogyha sétálsz így ebben a papucsban, és rásüt a nap, akkor ne vakíts el az autósokat.
1: Hát nehogy. Nehogy.
2: Ilyen lézerfények.
1: Nagyon jó úton vigyázzatok.
0: Igen, ott vigyázni, vigyázni. Igen, láttalak, hogy beparkoltál, akkor küzdöttem egy katonai busszal még a piros lámpánál. Úgyhogy,
1: én taxival jöttem.
0: Azt láttam megállni a taxit.
1: Ja. Ja, hogy meg át tudni.
0: Szembe itt álltam, de ott parkolt, ott küzdött a...
1: Húzutkodtál ott az éve.
0: A beparkolással, igen, azt láttam, hogy ott ott azt hittem. Hát csak megcsillant a napfény, és mondom, nem tudom, ez a te autód, vagy taxi vagy, csak láttam, hogy ott szakkörözik valaki, vagy szakköröző.
1: Ez durva, hogyha nem tudod eltenni egy sárga a taxiról, vagy az enyém, vagy melyik
0: a... Lent a világ végén, ott álltam még, tűzött a nap, semmi, csak egy csillogó autó.
2: Meg nem
0: igen, sólyom
2: szemmel. De tudjátok, hogy miért jött taxival, bocsánat szívem, hát azért, hogy a cseresznyés pitét tudja fogni, hogy nehogy kidőjön az ülésre. Nehogy véletlenül fölboruljon, érted? Meg hát, a porcukor lejöjjön a tetejéről.
1: Figyelj, elmondanám nektek, hogy én itt a csoportban tegnap hajnalak hajnalán, hogy na, mennyi cseresznyéről beszélünk, Feri?
2: Hát én átküldtem neked.
1: Figyelj, abból egy testesebb seregén nem lakott volna, jó?
2: Pont elég lett volna.
1: Pont elég lett volna. Hát most bejöttem, és ott van még a táv, 4 szem van benne. Tehát a 6-ból, már csak 4.
2: Jó. Akkor a kis pitét tudtál volna
1: egy kis,
2: belőle
1: egy kis, sütni. Egy kis tártot tudtam volna csinálni belőle. Hát nem tudom.
0: Ez volt tegnap.
1: Most, na igen. Na igen?
0: De! Bat!
2: Ahogy mondja a művet. Német! Bat!
0: Ki, mit csinálsz hétvégén?
1: Nem tudom, mit csinálok.
0: Remélem, 3 napig pitét sütsz.
1: Na, mi történt?
2: Csak nem.
0: Mi lapulott lent?
1: Nem mondott, hogy hoztál nagy adag, de

0: szívesen, tényleg csak magában még lehet velem egyéni megrendeléseket fölveszek a cserkóra. Csinálj
1: egy honlapot, tudod, mint vannak azért lezülött média munkások, és akkor így lehetne ilyet, hogy intim cseresznyeszedés, sebesimázza.
0: Igen. Szedjen ön is cseresznyét, igen. Kim volt a fókusz, és kérdezi Claudia. Ezt majd megírja a riposzt. Ja, nem. Igen, gyerekek, átvették néhányan ezt a riposztos történetet, de nem is baj. Én jól éreztette, hogy ki kell maradni a megszólásból. Bölcsen csöndbe voltál.
1: Én teljesen kicsak olyan, teljesen más voltam elfoglalva, de amúgy nagyon vicces, hogy
0: jól éreztem, de megittem.
1: Volt úgy, mondom, tehát meg volt macskakarom az elején, a végén, és szó szerint kár lett volna megtörni a monológodat.
0: Igen, meg is írták a tegnap, mi meg a tegnap előtti kis kirohanás, de nem baj, egyébként vállalok.
1: Nem volt ez kirohanás, teljesen rendben volt. Én kiállok Sebestyén Balázs mellett. Nem mindenben, emellett most pont kiállok.
0: Igen, igen. Lehet amúgy a videó ideig szedte Balázs a cserkót, aztán átette bennek a feladatot. Tuti átver minket. De szemetek vagytok.
2: Igen, egy 2 perces szedés után szóltál a komornyiknak.
0: Így van. Szedd le a cseresztjét.
2: Gyerünk.
0: 5 percet van. Aztán takaríts ki az autót. Igen, takaríts ki a Rolls-Royce-t.
1: Akartam kérdezni, hogy te, mint aki magnézium bizlicin átalalszol szintén, hogy igen? Te észrevetted azt az összefüggést, hogyha ha vettem kicsit többet veszel be, akkor pokoli rémámaid vannak.
2: Ez nem a magnéziumtól
0: ez van. Még nem, van ilyen, tényleg? Tudnadagoltam?
1: Egyem, próbál ki ma este. Egyem többet. Csak egyem. Olyan rémámai vannak, és ez most már több egyére fordult, hogy összeraktam az összefüggést. Azt álmodtam egészen pontosan, hogy elfelejtettem megnézni az egyeztetőt. Ugye a rendezvényekre, amikor megyek néha, akkor kapok egy egyeztetőt, hogy mikor kell hol lenni, és általában odafelé jutom megnézem, mit fog most csinálni. És az volt, hogy egy pornófilm forgatásra mentem, ahol kiderült, hogy én vagyok az, akivel forgatni fognak. Ezt így leegyeztették nekem. És megérkeztem, és ilyen félismerőseim ott voltak, akiknek már dolgoztam velük így együtt, és az egész ilyen szuper valósághű volt, és ott állt egy 80 fős stáb, akik készítették elő a pornófilmet, amiben én szerepelni fogok. Ott volt az anyám. Ott volt az anyám, az unoka húgom, és akkor ott ültek, és akkor így ők nem tudták, hogy mi fog zajlani, úgyhogy nekem elejétől fogva tudtam, hogy nem mondhatom el nekik, hogy mi fog itt történni. De közben rájöttem, hogy én amúgy soha nem akartam pornozni, miért vagyok itt egyáltalán. Aztán megjött a partnerem, aki a pornozik, aki meg egy ilyen rettenetesen kellemetlen külsejű és belsejű ember volt.
2: Egy hapsi volt, hogy milyen uncsi az egész.
1: De közben meg egy stáb dolgozott rá, mint a NASA-nál ültek ilyen számítógépek előtt, hogy készítjük elő a helyszíntől, az egész ilyen szuperrealisztikus volt, és nagyon szürreális.
2: Anyád mit mondott?
1: De várj, odálltam akkor végül a főszervezőhoz, hogy szia, ne haragudj, de tudod, hogy egy rendezvényen annyira, szia, ne haragudj, hogy nem akarok fennakadást, hogy ezt nem fogom megcsinálni, hogy ezt így nem. Hogy tessék? Hogy akkor ezt? Nem azért, csak tudod, mert rájöttem, hogy ennek azért lenne híre, szerintem, hogy ez nem biztos, hogy jó, és az egész, tudod, így lezajt a szégyen, tudod, az ilyen nagyon erős szégyen érzett, meg minden, és ugye nem történt semmi, de már abból ügy volt, tudod, és akkor mentem haza kocsival, és végig ezt éreztem, hogy fú, ne, ez heavy volt.
2: Miért ciki vagy?
0: És végül akkor nem lett forgatás?
1: Tudod, nem lett végül forgatás, úgyhogy azt mondom, hogy csökkentek az adagon, vagy miért egy kicsit elengedett.
2: Miért nem álmodtad tovább ezt?
0: A basz még plusz egy magnézium.
2: Tehát tényleg?
1: Tehát érzed a melkosodban azt az érzést, hogy egy kis szobában ott ül az agyád, miközben neked a pornófilmedet készítik elő?
0: Ja, ilyen álmaid vannak, akkor 6-ot veszek be. Hát ha belecsöppenek
2: én. Az anyádat küld ki, jó?
0: Én küldöm az anyámat, de én is beveszek 6-ot ma este, hát ha van egy ilyenem.
1: Atya, és ez szerintem azért van, mert elolvastam az utolsó cikket tegnap este lefekvésről, és akkor ugye abban benne volt a pornó szó, és akkor így vége.
0: Ha még csak olvastad volna, ugye persze, elolvastam a pornóról szóló cikket. Hát ez ki hiszi?
1: Az volt az utolsó cikk, amit a Perintfalvi Ritáról írtak, hogy csinált, hogy tudod, hogy volt lakás átkutatása Bede Zsoltnál, tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
0: A forgatásra jöttem. Balra az öltöző.
1: Ja, édes Istenem.
0: 10 perc van mesztelen lülj a sminkbe.
1: Nem szokott lenni ilyen nagyon-nagyon realisztikus álom? És akkor csak az érzések maradnak meg ilyen melkosodban, tudod, hogy...
2: De mi végig is álmodjuk ezeket, jó?
1: Jó, akárkinek, ha te megcsináltad volna.
2: Ha már ott van, ha forog...
1: Rákóczi Feri nem mond a rendezvényt. Kerül, amibe kerül. Ja, Istenem.
0: Ez nem álom volt, kisasszony. Ja, és az oknit itt maradt. Majd gyere, visszaértek.
1: Az oknit.
0: Gyerekek, magnézium blizglicinát, ezt kell túltolni. Hát, ha lesznek pornós rémálok. Na jól van, gyerekek, menjünk akkor, jó? Zsülc is integetett, 7:30 van, ráfordulunk a hírekre, reklámokra, jelentkezni játékra, szokásos ügymenet zajlik, kérem szépen, és hát ennyi, csütörtök van. Semmi extra, nem?
2: Mert egyelőre igen, de hát majd gondoskodunk róla 10-ig, jó?
0: Gondoskodunk róla, úgyhogy meccset nézte valaki, gyerekek? Angol-horvát, véletlen belefolytam, voltam valahol és belefolytam, kiráta, hú, de jó meccs
2: az
0: volt.
2: Az is jó meccs.

0: volt, de ami igazán jó volt, és rájöttem, hogy a VB-ben, ahogy te mondtad, ezeket a kis pillanatokat szeretjük, gyerekek, a Norvég-Irak. Hát figyelj, két fejjel magasabb volt a izé válogatott, a Norvég válogatott, és volt egy csávó, akit ráállítottak erre a holland gyerekre, vagy Haaland.
1: Haaland
0: gyerekre, kerülgették egymást, fogta így a kis iraki csávó ezt a két méteres óriást, és egyszer csak elkezdett rögni mind a kettő, és elkezdték megbeszélni. Figyelj, ez nem fog menni, de maradj itt mellettem nyugodtan.
1: Ez engedd el. Figyelj, zseniális.
2: Na, ugyanilyen volt az álmom.
0: Na, igen.
1: Figyelj, ez nem fog
0: csak
1: menni.
0: Csak hamarabb engedted el.
1: Igen. Na, jövő mindjárt. Fél hét van pontosan.
3: A termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
16: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
17: Almazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
18: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsi cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsi, a lemezbezárt érték.
12: mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
19: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
12: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra,
19: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
20: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
21: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
20: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
21: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy idős férfi a kedd délutáni halálos baleset áldozata. Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy 85 éves férfi vesztette életét abban a közlekedési balesetben, amely Debrecenben a külső Diószegi úton történt kedd délután. Akkor ütötte el egy személyautó, amikor az úttesten próbált átkelni. Az idős férfi az út túloldalán lakott, szomszédja a tragédia előtt kísérte ki. A személyautó a városból kifelé haladt, amikor elgázolta az úttesten át haladó férfit. A helyszínre érkező mentők sokáig küzdöttek az életéért, mondta el a DTV híradónak Ménes Dávid, a debreceni mentőállomás vezetője.
3: A debreceni mentőállomás rohamkocsiját riasztotta a mentésirányítás az esethez, ahol a mentők egy férfi traumás újraélesztését kezdték meg, több életmentő beavatkozást is el kellett végezni, de be kellett látni, hogy nincs esélye sikerre, olyan súlyosak voltak a férfi sérülései, hogy nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette.
2: Arról, hogy a személyautó milyen sebességgel haladt, egyelőre nincs hivatalos információ. Horváth László gépjármű szakoktató ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az idősebb gyalogosok közelében mindig fokozott körültekintéssel kell közlekedni.
4: Egy útszakaszon ugye pásztázni kell a tekintetünkkel. Most ha azt veszük észre egy belátható útszakaszon, hogy egy idős ember közelít, én mindig azt mondom a tanulóknak, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, tehát hogy ő át fog batyogni, sietni nem tud, gondolni kell arra, hogy ő megbotlik, elesik, meggondolja magát, tehát ebben a korban már számítani kell minden ilyen tevékenységre.
2: A baleset körülményeit a rendőrségi vizsgálja. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A debreceni lakosok számára díjmentes a parkolás lakásuk közvetlen közelében, a lakcímkártyán megjelölt állandó lakóhelyként megnevezett utcában, valamint az azt keresztező vagy azzal párhuzamos első utcákban található felszíni parkolóhelyeken. A díjmentesség regisztrációhoz kötött, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell azt újítani.
1: A DV Parking információit hallották.
2: A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: Na itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Elmaradt a nyári szünet SMS, itt kopog holnaptól vakáció. Szabika, igazad van, köszönjük szépen, tök jó, hogy mondtad. Hát lassan lejár, úgyhogy nem kell már nagyon olvasni.
2: Nem hívjuk felült amúgy a végén, nem akarod tudni?
1: Maradjon titokban.
2: Maradjon titokban?
1: Maradjon titokban. Egy nap, 19 óra, 43 perc és nyári szünet, gyerekek. Küldte lesz nekünk 6 óra 17-kor. Megérkeztünk ide. Megérkeztünk ide, azt írja, egy nap. A 240, nem tudom, vagy 60-ból, ahonnan indultunk. Egy nap, 19 óra, 43 perc. És nyári szünet, gyerekek. Úgyhogy holnap.
2: Most már akáció van.
1: Most már akáció van.
3: Csinál valakinek a gyereke bármi értelmeset az iskolában?
1: Nem. Nekem osztály kirándul.
3: Ah, oké, de hogy ilyen tanítás, meg ilyen már semmi ezen a héten.
1: Á, nem hiszem. Hát ez most már ilyen nagyon-nagyon-nagyon vége van, ahol már ki is adták ezt a hetet. Van olyan suli, osztálykirándulások vannak. Hát ennek most már azért úgy vége van.
3: Már mi még ilyen... rendesen jártunk ilyenkor iskolába.
2: Ez így van.
1: Igen. Persze.
2: Most elhetetik a szülőkkel, hogy ez még egy iskola, de már nekem 13 órára kell mennem. Na. 13 órára. Délután egy megvadult gyereket fogok koordinálni.
1: Igen. Hát, és nem mennek osztálykirándulni, vagy nincsen?
2: Hát voltak már.
1: Voltak?
2: Ilyen egynaposak vannak, hát 6 évesen hol menjenek.
1: Ja, még nem. Aha.
2: Ilyen nagy tahósok nincsenek, de majd gondolom, majd 2 év múlva.
1: 2 év múlva már elindulnak, az ilyen egy éjszakás, 2 éjszakás nagy kaland.
3: Szokja nagyon... is csak meg.
1: Persze.
3: Nem kell mindig otthon aludni.
2: Kicsit hókámat, hát nem tudom.
3: Odaadni a többieknek, mi?
2: Nem tudom.
1: Na igen, de jó, jó. Nekem pénteken jön a kisebb, elment. Elment osztálykirándulni. Úgyhogy Szeged környékére valahova.
2: Ja, de jó is volt, régen az osztálykirándulást kaptál 3000 forintot.
1: Igen, ott alvós, röhögős, azok nagy élmények voltak.
2: Oszd be, és végig azt kerestet, hogy hol tudnád a lehető legindokatlanabb elkölteni, és ott vettük a legrosszabb dolgokat. Lilafüreden, a bódékban, meg ezeken a helyeken.
1: Igen. András Aukciából azt írja, hogy nekünk még 2 hét tanítás, az milyen kemény. Hát, az osztrákok elmennek még akkor.
2: Hanyatló nyugat?
1: Az agyon klimatizált stúdiójukban valószínű, vagy tantermükben.
3: De azt meg azt hogy az őszi, vagy a téli hosszabb.
1: Valami hosszabbat, igen. Igen. Én az utolsót nem olvasnám be, a csávó megőrülne.
3: De mekkora ötlet.
1: Jó, holnap itt meg beolvasom, de már én is unom, úgyhogy jó, hogy vége. Ez egy 250 napig tartó kapcsolat volt, úgyhogy most már nem baj, ha vége lesz, de...
2: Teljesen őszinte leszek, én a saját Viber csoportunkból akkor némítottam le, amikor az egyik szünetet valaki elkezdte írni, hogy mennyi nap van még a nyári szünetig, és akkor mondtam, hogy hát ez most már lehet, hogy a magánéletemben nem tudom beengedni ezeket a számokat, hogy azért ez sok. Azért sok, majdnem egy évig olvastuk.
1: Hát majdnem egy évig olvastuk, igen. 200 nappal indultunk, az most nem tudom, az tavaly szeptember, vagy szerintem a nyár végén kezdte elküldeni. Ugye, tehát véget ért a nyári szünet, és szeptembertől küldte, és azért küldte, hogy 200 valahány nap, úgyhogy így jutottunk el ide. Igen.
2: Ezt látod, amit én látok? A Kontrolltól van interjú bevágva a TV2-re.
1: Az igen, ezek azért történelmi pillanatok.
2: Nem is olyan biztos benne, hogy azt látja azt, amit látok. Ez még igen, a magnézium bizonyát lehet?
1: Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Nagy Zsolti bácsis fejlemények vannak. Beszéltünk róla valamikor egy 3 percet, hogy mi történik. Ugye itt most az egyik, a koronatarút megvádolták, hogy lefizették a Kontroll csoportnak a szerkesztője, tulajdonosai, és hogy x millió forintot kapott azért, hogy elmondja, hogy az egyik hát előkelő prominens politikusra terelje ugye a szót, és akkor nyilatkozott a Kontroll, hogy ez nem igaz, és nyilatkozott a főszemtanú is, hogy nem sokára őt hazugságvizsgálóra viszik, és hogy senki nem fizetett neki, és ez galád rágalom, és ő nem sokára kiderül, hogy ki a Zsolti bácsi. Ez az ügy éppen.
2: Még senki nem fizetett neki, én szeretném azért, ha fizetnének neki, mert azért szerintem ebből felállni, úgyhogy anyagilag stabil életed legyen, nem tudom, lehetséges-e. Úgyhogy ha eljutunk odáig, akkor azért valami anyagi biztonságban helyezzük ezt a fickót szerintem.
1: Igen, abszolút, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást, ez is jó lenne, ha kiderülne, lezárulna, és akkor úgy tudnánk tisztában tovább menni. 75 nap és évnyitó, írja valaki. Ne kezdjétek el, nem fogunk rá, 189 nap karácsony.
3: Mennyi van
1: igen. Jól van, itt van a hallgatónk, egy jó kis játékerei. Jó reggelt, haló!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívna?
4: Hello, Gloria.
1: Gloria, mi helyzet, Gloria? Gloria, mi helyzet?
4: Várom a játékot veletek.
2: És ez jó a Gloria, vagy Estefán? Ez a kérdésem.
3: Igen, Estefán és Gloria.
4: Nem, Gloria. Magyar nevem van, Gloria.
1: Gloria. Glória, Glória.
2: Mindenki nagyon jó slágert írni, azt érzem, hogy ez egy olyan név, nem?
1: Igen, egy nagyon ritka név egyébként. Igen. Nem hallod sokat, hogy valakit Glóriának hívnak. Glória, Glória. Oké, okay,
2: mivel... Most szoktok becézni, még ezt azért tisztázzuk.
4: Glóri, a gyerekek Gogó, Gói, úgyhogy így
1: elmondták. Édesanyám,
2: Gogó.
1: Aha, Gogó. Igen. Na jól van, kivel játszanál?
4: Ferivel.
3: Remek választás.
1: Ferivel játszanál. Jó, jó. Miért Ferit választottad?
4: Szerintem te már játszottál héten sokat, úgyhogy legyen most Feri.
1: Ja, ahogy érzed. Ahogy érzed. Jó.
3: Hagynak pihenni. Hát a cseresznyes szedés hát után ugye na, csak fáradt hát az ember.
1: Igen. Ott van a cserkó a pulton. Ott van a cserkó. Na induljunk akkor 3-2-1-esek.
3: Van cseresznyét, Glória?
4: Most növekszik. Van egy kis
3: fát. Ültetetek fát, de menő.
4: Az már ott volt. Vettünk egy telket, és azon rajta volt sok egyéb más gyümölcsen is.
3: De akkor ez egy ilyen gyümölcsös? Egy kis gyümölcsös kert?
4: A végében vannak gyümölcsök, és de akkor
3: itt,
4: így van.
3: Itt is laktok.
4: Most építkezünk és költözünk.
3: Benne vagytok a sűrűjében. Hogy áll a ház?
4: Benne bizony. Áldogál, a külseje készen van, belső munkák folynak ezerrel.
3: Saját kézzel csináljátok? Vagy van mester?
4: Voltak mesterek, voltak már őket. Most. Már most mit csináljuk?
3: De ez rengeteg lóvéba kerül.
4: Hát... Bizony. Akkor ezért kezdtünk bele, mert sok volt, és el kell költeni.
3: Micsoda?
1: Sok volt, és el kell költeni.
3: Ja, sok, azt hittem
4: sok
3: volt valami.
4: Költeni,
3: azt hittem volt valami szavunk, és mennétek pihenni.
1: Ügyes vagy, jól van.
3: Jó volt.
1: Jó volt.
4: Köszönöm.
3: De a Zsűr úgy fölkapta a fejét, én még életemben nem láttam ekkora lendületet a csávóba, azt hittem valami ízű volt. Valami. Semmi, minden jó.
1: Résem voltam, nagyon figyeltem. Nagyon figyeltem, próbáltam szugerálni, hogy mondjak ide, nem mondta ki. Úgyhogy nagyon szép kis nyereményt adunk neked, figyelj!
0: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 2 éjszakás pihenés 2 fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jóvoltából.
1: Csodálatos helyen.
3: Nagyon szuper, szép hotelben.
1: Nagyon
3: a
1: szép hotelben.
3: A szívében gyönyörű hely.
1: Erdő közepén.
4: Motorral
1: mentek.
3: Miért ne ezzel kezdtél, hogy motorosznak?
1: Beszélünk itt egy unalmas építkezésről, ahelyett, hogy a motorozásra is jutunk volna. Hát ez így sovánka.
4: Ajtalán legközelebb.
1: Jól van. Köszi a játékot. Ciao.
4: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Na jól van, gyerekek. Oké, okay, ügyes volt egyébként. Tuti fideszes, azért van sok ilyen valaki. Igen. A M3-as Budapestről Lucenyes kilónél táblánál baleset, totál beállt minden gyerekek, ez M3-os átokű rajta. Évek óta több kilométeres a sor. Andris, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. Ha van friss 0623111 ide küldjétek, jó? Ha esetleg láttok vagy tapasztaltok valamit.
3: És egy remek hírrel folytatjuk. Beszéltünk ugye a Zöldfoki Köztársaság kiváló kapusáról, aki a meccs előtt ugye 30 ezer követővel rendelkezett, a meccs után 7 millióval.
1: Brutálisan meg.
3: Vozina nevezetű csávó, aki hát a meccs után, ugye ezt már átbeszéltük, a meccs után sírva nyilatkozott, hogy ez micsoda dolog, mert ők először vannak kint ugye a VB-n, és figyelj, mindent kifogott a spanyolok, amit kapura rúgtak, és elmondta, hogy az ő anyukája otthon ül, szegény, mert hát nem tudták kifizetni a 15 ezer dollárnyi óvadékot, amiért beengedték volna, mert állítok kell valami ilyet, vagy nem tudom pontosan minek nevezik. Az amerikai külügy viszont ad vízumot a mamának. Azt mondják, hogy jöhet a mama.
1: De jó, az olyan jó sztorik vannak egyébként. Igen, olyan jó sztorik vannak.
2: Tényleg. Jó, mondjuk, valószínűleg ezt megelőzte azt, hogy a Trump hogyan gondolkodik ilyen dolgokra, hogy ugye, hogy... Próbáljuk kompenzálni az urat, de most egyelőre még tolerásnak kell.
3: Jó, hozzam mamát meg a rokonokat, úgyhogy a következő meccsen ott lesz a mamát.
1: Olyan mondom, ezek a háttérsztorik, meg pluszinfók, meg zöldfoki szigetek, nem tudom, kapus, meg ezek sokkal jobban érdekelnek engem, mint maga a meccs. Tegnap az angol-holland, vagy az angol-horvát tényleg jó meccs volt, de a háttérsztorik százszor jobbak, amilyen történetek vannak itt közben a világbajnokságon. Ezek nagyon jó sztorik. Majd ezekből így szemezgethetünk egy kicsit, ezek tényleg kedvesek. Egyébként. Már csak 1001 éjszaka és mesék. Köszönjük szépen, Karim. Már nagyon szellemesben van mindenki, gyerekek. Nagyon szellemesben van, igen. Szívja ki a Mátrába, kullancs az agyadat, kopikülte nekünk. Türiben a szünet július 13 és augusztus 26-a között van.
3: Az is rövid.
2: Gyerekkor az egyáltalán? Amikor nem tud anyádékat a végítéletig idegesíteni.
1: Igen.
2: A 10 hét alatt, tehát 10 hét.
1: Igen, azon gondolkozom csak, hogy akkor ott valószínűleg az őszi szünet hosszabb. Egyébként meg miért nyúzzák a gyerekeket nyáron 30 fokba, klimatizáltak az iskolák valószínű. Mert hogy ugye a nyári szünet egyik oka, hogy nem nagyon tudnak már figyelni a 35 fokos tanteremben. De a júli 13-áig elmennek Svájcba, az kemény. Lehet, hogy talán nincsenek annyira melegek ott?
3: Hát, talán vagy esetleg, egy vidék? Igen, vagy esetleg ugye van légkondíjuk, meg azt mondják, hogy ne egybeadjuk oda a terhelést a szülőknek, tehát júniustól szeptemberig, hanem hosszabb a téli szünet, van őszi szünet, van tavaszi szünet,
1: jöjjön,
3: az is hosszabb.
1: Minden szünet egy kicsit
3: igen,
1: hosszabb.
3: És akkor szétdobálják. Vagy ennyit kell tanulni a spanyol, vagy mi az a svájci gyerekeknek.
1: Aha, nagyon jó. Síszünet arra felé indokolt. Igen, ez igen, mondjuk ez igaz. Igen. Hát a síszünet azért...
3: Ez a hószünet, mikor nem tudsz bemenni.
1: Igen, igen. Hollandiában decemberben is simán egy hónapot otthon vannak.
3: Na, tessék.
1: Jó, hát az ősz, a téli szünet azért nálunk is majdnem 3 hét, tehát hogy a 20-a, 21-e körül elmennek, és 5-én mennek, azért az közel 3 hét.
3: Igen.
2: Bizony. De amúgy a 3 hónapra gondolsz.
1: Nem, téli szünet 3 hónap picit erős
2: lesz. Ja,
1: de semmi baj, a tekinteted, de látom, hogy valahol teljesen máshol jársz, nyugodtan menj oda-vissza, mi meg elmegyünk hírekre.
2: Elkezdtem nézni a tévét, akkor kapcsoljuk a tévét.
1: Bárhol jársz, szemvilág, mint ami itt van, úgyhogy menj oda-vissza, nyugodtan.
2: Jakucsek Gabriella Kornholt játszik az RTL-en, ezt látom balról.
3: Kornholt?
1: Ez már önmagában meg elég indok, hogy kicsakolj.
2: Igen, tehát ez hosszasan elvitte a figyelmemet ebben az
1: ügyen. Éreztem, csak rád néztem, nem tudtam, miben vagy, csak láttam, hogy nem vagy itt, de nem baj.
2: Igen, azon gondolkodtam.
1: Én ezt elengedem, megszoktam.
2: Hogyan emelték be szerkesztői szinten ezt a játékot?
3: Mert erről beszéltünk mi is, a Cornhole nevű játékról, csak már nem emlékszem, hogy milyen összefüggésében, meg is néztünk a videót, hogy ebből a rohadt nagy bajnokság van, hogy ez kukoricával van töltve egy vászonzsák, és akkor dobálod a izét.
1: Dobálniuk kell, és ilyen fura mozdulattal dobják el, kintről csavarják befelé, és egy lyukba kell bedobni ezeket a kis zacskókat. De azt fogom csinálni, amikor látom, hogy teljesen elmerengsz, és kicsakolsz, ilyen teljesen váratlan a bajom, és azt mondom, hogy szerinted? Jó, de... Elindítok egy ilyen akciót. A nyára szerinted akcióról fog szólni.
2: Én azt gondolom, Balázs, hogy akkor kezdjük ezt a játékot.
1: Csak így egy pillanatra.
2: Kezdjük el ezt a játékot.
1: Mit gondolsz erről?
2: Mert én azt gondolom erről, Balázs, hogy az esetek többségében te szoktál kicsekkolni.
1: Jó, jöhet.
2: És nagyon sokszor azt, hogy révesz magad, és csak hogy szokott visszajönni, Feri? Hogy szokott? Igen.
3: Igen.
2: Ez azt jelenti, hogy
3: éppen rájuk.
2: Igen, és mondd azt, aki van brutál fejtés.
3: Na, nézzük az SMS-eket.
1: Jó, akkor a nyár egy uborka szezonos játéka, a hirtelen a mondatot abba hagyom, és átdobom a másiknak, ha látom, hogy kicsekkolt, jó? Jó, teljesen váratlan.
2: Gondolkodás nélkül folytatnia kell.
1: Igen, gondolkodás nélkül folytatnia kell, ezt bárkivel megcsinálhatja, jó? Hirtelen abba kell hagyni, és azt kell mondani, hogy
3: szerinted
1: ezt?
2: Az amúgy is minőségi műszerkészítés, mert egy olyan szintet tud megjutni.
1: Szerintem a legjobb.
2: Jó lesz, benne vagyok. Igen. Ahogy egyedül Feri az, aki mindig figyel.
1: Igen.
3: Nem csak jól álcázom.
2: Jó, Istenem. Na,
3: én tudok úgy aludni, hogy érdeklődve nézlek téged. Értve Balázs.
2: Ez a házasságodnak egy olyan titka, amire nem voltam kíváncsi, de ettől függetlenül... Jó, ez izgalmas.
1: Jó, szóval ez lesz, jó? Ezt fogjuk csinálni. A hirtelen kicsekkolós játékunk, a másik teljes lebuktatása és abuzálása és azonnali leleplezése, mint amikor meszternő rágyújtnak a fürdőszobába. Igen. Hú, Balázs, mint a suliban, akkor szólítottak fel, amikor látta a tanár, hogy lövésem sincs semmiről beszél 10 perce. Egyébként ez tényleg ilyen volt. Na jól van, gyerekek, oké. Akkor hírezzünk egyet, mit szóltok?
3: Ám legyen!
1: Az új médiatörvényel esetleg hozzányúlnak ez a nagyon buta, ostoba és régi 1960-as évek szabályozáshoz, hogy egy kereskedelmi rádióban ne kelljen az internet, az okostelefon és az azonnali elérhető hírek világában fél óránként híreket mondani? Ennél régebbi, porosabb szabályozást eszer?
2: Szerintem csodálatos, hogy ez végre megtörténik. Itt van az ideje, hogy az emberek foglalkoznak olyan törvényekkel is, mint a médiatörvény. Mert ezek elsikadt.
3: De legalább a média törvény
1: megjegyezte. Valami bemen. A játékot már el is indítottam, csak szólok.
2: Elsikadtak érdemtelenül.
1: Hogy tetszik mondani? Hogyan folytatnál mondatot, kedves Eszter? Parancsoljon.
2: Én magával meg nem beszélek.
1: Szaktanári.
2: Azért szóval... még jött egy SMS-t, egy hallgatom, én elgondolkodtam, ez tegnap volt. Tegnap volt a svéd nemzeti ünnep, amire akartam menni.
1: Tegnap lemaradtál a svéd nemzeti ünnepről?
2: Az tegnap volt.
1: Ne törődj vele.
2: Még ruhát is vettem. Na mindegy.
3: A svéd ruhát.
2: Remélem, jól éreztétek magatokat.
1: Vannak ki dolgok, hogy az ember el akar valahol menni, aztán lemarad róla.
2: Megmondottam így évvégére, semmi baj. A nyári szünet az már itt van, értem, ez van.
1: Megérkezett, gyerekek, már nálunk is megérkezett. Szóval visszatérve, igen, el kell mennünk, sajnos ez kötelező, megint egy fél órás hírekre. Mármint, hogy nem fél órás, de egy hosszú hírekre. És aztán jövünk. Jó, 2 perc, a 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A rádió egy bemutatja. Júli.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
15: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok.
16: Természetes, biobinder kötőanyaggal készült.
15: Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért.
16: Master Wool Glass.
17: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
18: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
19: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
6: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
5: Elektromos rollert vennél? Vagy a meglévő szorú javításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bringák a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
20: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
21: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
22: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
23: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámot hallottak.
22: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Egy évtizeden belül megjelenhetnek az önvezető taxik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot. Itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd.
22: Gazdasági hírek.
24: Elballagott a BMW Group nyár Debrecen duális szakképzési programjának első évfolyama. Erről a vállalat számolt be a közösségi oldalán. A 2023-ban indult képzés 100 diákja a tanulmányok során közvetlen tapasztalatot szerzett a modern autógyártás legfontosabb technológiáiban. Többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazásában. A BMW közlése szerint a végzősök számára állás lehetőséget kínálnak a debreceni gyárban. A Debreceni Szakképzési Centrummal közösen megvalósított programban a brassai, a beregszászi és a megvart technikum tanulói vesznek részt. Egy évtizeden belül megjelenhetnek az önvezető taxik Debrecenben, az autonóm járművek fejlesztésében pedig a Debreceni Egyetem is részt vesz. Egyebek mellett erről is beszélt a Debrecen TV Esti Közelkép című műsorában Húsi Géza, a műszaki kar dékánja. A műsorban elhangzott, a legfejlettebb technológiai környezetben szerezhetnek gyakorlati tudást a műszaki kar hallgatói, követve az ipar fejlődését. Ennek dinamikáját jelzi, hogy már idén nyáron önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe az új technológia továbbfejlesztése érdekében. Egy évtized múlva pedig önvezető taxik járhatják a város útjait. Részletezte a DK-n.
25: Jelenleg az Alazónon tesztpályán tesztelik, illetve tanítják be különböző közlekedési szituációkra. Egyébként kettes vezérlési vagy kettes önvezetői szinten van, ezt akarjuk négyesre. A kettes körülbelül azt jelenti, amit most mondjuk a legfejlettebb önvezetőshez hasonló autók tudnak.
24: Húsi Géza azt is elmondta, Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, az itteni mérnökképzés pedig lépést tud tartani a napjainkban zajló technológiaváltással, ami a dolgozók és a robotok együttműködése irányába mutat a gyártásban.
2: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
24: A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk 7 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, csütörtök van, jön a kánikula, ahol, amelyik tóban van még víz, az érdemes megtámadni a hétvégén. Nem, természetesen nem a Velencétón akarok rajtatok
2: menetélni. Van még benne, tehát de. Bokáig például tök jó hűt.
1: Igen, abszolút lehűti a lábvérkeringését, egy kicsit megtudja.
2: És az fontos, mert az eljuttatja máshova is a szervezetedben a hideg vért.
1: Igen, ugye? Igen. Zseniális a zenei kínálat, ja, bocs, nem ide. Köszönjük szépen. Nem. Egy jó kis Taylor Swift, igen.
3: Itt vannak amúgy a földieim is, hát nem szó szerint, hanem inkább azt mondanám, hogy lelkileg. Látod, Eszter, egy ünnepről maradtál le, én meg hétvégén pontosan a vasárnap bevágtam a családot a kocsiba, mert kutyakejtás van a Balatonon. Mire odaértünk, kiderült, hogy szombaton volt.
1: Ez ilyen.
3: Ezt én is megcsináltam, ahogy gyereknapon mentünk ugye koncertre, és akkor az is szombaton volt, vasárnap mentünk, és nem voltak ott.
2: Hát ilyen, hiszen vasárnap van a gyereknap,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen,
2: miért gondol egy gondos anyuka, hogy vasárnap lesz a koncert?
3: Hát arra nem gondolok, hogy szombaton lesz.
2: Hát biztos, nem, igen. Így, ezek meg.
1: Igen.
3: Tudnak ezek.
1: Abszolút. Tényleg így van. Nem kérdezitek, hogy folytassam. Nem mondtátok, hogy folytassam, de most nem vagyok benne biztos, hogy tudtam volna, mert nagyon elgondolkoztam valamit, úgyhogy most kellett volna, hogy Balázs folytasd.
3: Az egy nagyon rádió. Szép. Nagyon-nagyon jó.
1: Tulajdonképpen az időjárás hétvégén nem
3: csaptatok
1: kutyakiállítás.
3: És mi lenne, ha csak azt csinálnánk, hogy amikor te elkandozok, én csak mondok neked egy szót, és azzal kell folytatni.
1: Nem, magát a témát kell folytatni. A témát kell folytatni, mert akkor egyértelműen lebukott a másik, hogy fogalma nincs, mert teljes kicsakolásban van, igen. Ma a cuki csütörtök, fröccsöntő munkát végzünk délután. Ez nem tudom, mit jelent a cuki csütörtök, de örülök, hogy ezt is megírtátok nekünk. Na, gyerekek, mit találtam? Képzeljétek el, ti tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai
2: nem annyira,
1: trendeket.
2: De milyen zenei öltözködés?
1: Nem, képzeld el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség, hogy ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy példát. Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban. Ja, igen.
2: Ja, mégse jön.
1: Tudod?
2: Eteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazást mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog. Hát
1: ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézel,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd ebben a boltot, és még jön a futár a cuccal, de nem érkezik meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom
2: a
3: végén.
1: Kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérjél, utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék sem a futár ugye valójában nem létezik, a cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod.
2: Hát hogy nézelőd, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire és érdekes,
3: és az
1: nem?
3: Ember, aki, és te milyen foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, el kell mennem a házig. Sehova. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás. Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a túrógombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul, végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen, tényleg. Azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint én megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépem?
1: Hogy jövök ki, én szarul, komolyan mondom. Elintettem a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Dél-Koreában kazaulok, kalózolnak benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát igen. Ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos. Tényleg akarod?
3: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna.
2: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csak ízni.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak lefekszel sírni magzatkozva.
2: Hogy nem vettél még semmit.
3: Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tudnék ezt számolni a GLS és a DPD is.
2: Már menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívásra idegen számra, már csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már lesellassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az SZTK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz, csak vársz, csak vársz.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin.
3: De ez úgy lenne, hogyha ha ki is lehet, tehát fizetnél is, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőle. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölment ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Tehát egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtés.
3: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kielégülsz meg, vagy?
3: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkozom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet? Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy
2: aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás formájú.
1: De az itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: termelést. Nem akar, termelés. Ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz, nem tudsz 3 millió.
2: Temun
1: csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát tudsz ilyen, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást

0: Évek óta pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor így megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a
1: de
0: parkó,
1: jó, hogy nem
0: ez.
1: Meg.
0: Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
2: durva, hogy... De tök jó például lakásokat, házakat nézni.
0: Én lefekvésre gyakran csinálom.
2: Igen.
3: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
2: Úgy hívják Gyula.
3: Ja.
2: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja, figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal, ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
0: Meg 3 éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy valahol közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy hát nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
2: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
0: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a bukó...
3: Keret.
0: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom. És azokat szoktam keresgélni én is, hogy hát egy
2: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
0: Nem mi ez, Balázs. Na, mi ez?
3: Tudod, ami neked is álmod.
0: Na, tudod, a álmodról beszélek.
2: Ja, tudom, az autót mondod?
0: Igen,
2: az autót, a keretes autót, a Jeepet?
0: Igen. Na, hogy olyan? Hogy
2: visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
0: És hogy összetettem ajtó nélkül, igen. És akkor abban egy ilyen szép színes.
2: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert már nem tudom hova tenni a motorokat, meg
0: hát mindent. De motorra be tudsz állni a kocsiba.
2: kicsit muszáj lejjabodni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és desztinációk nézegetésével.
3: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk tovább.
2: Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálok, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
0: Hát a Müllerben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
2: Igen, kisminkeled magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
0: Bátor. És az is nem tetszik az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
2: Na hát az...
0: Szerintem az... Figyelj,
3: van ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
2: Igen, befekszik az ágyba, persze.
0: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott van a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
3: van játszósarok.
0: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobb lesz.
2: Gyerekkoromban nézem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam 3 fajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van. Virtuális tipmix milyen jó lenne, lehet nem buknék annyi pénzt. Hát ott, tehát megrakod a meccseket, virtuálisan tipmixelsz, de nincs valódi pénzlevonás, de maga az élmény, meg a fogadás élménye az megvan. Én szeretem ezeket az oldalakat. Tökre bírom az ázsiai kultúrát, hogy mennyire más. Ők ezt így megcsinálják, és teljesen betegek, európai szemmel, de közben nagyon szórakoztató, hogy próbálnak ők is valahogy túlélni. Na jól van, jövő mindjárt 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szerintem tegyük ide!

0: szórakozó ágyat.
1: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
1: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
14: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám. Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
18: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
19: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
20: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
21: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked, Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
22: Ó, már megint koszos az autóm.
23: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
22: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
24: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
25: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
26: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
0: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
2: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu
4: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Sikeres szezont zárt a Kodály Filharmónia. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC-nek. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Közel 100 hangverseny, telt házas koncertek, sikeres szezont zárt a Kodály Filharmónia Debrecen. Két együttese összesen csaknem 100 hangversenyt adott a most zárult évadban. Ezek közül közel 30 ifjúsági koncert volt. Az évad tervezés azonban nem könnyű, mivel nagy az igény a zenekarra és a kórusra, és a vidéki együttesek sok kihívással küzdenek. Mondta Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia vezetője az évad zárón.
27: Vidéki zene életben van mit helyre tenni, és ebben nekünk azt hiszem, hogy kiemelkedő szerepünk lehet, hiszen a debreceni zene élet az egyik legkülönlegesebb az országban. Az, hogy itt egyszerűen egy kiváló szimfonikus zenekar és egy kiváló kórus.
6: Az eseményen Puskás István alpolgármester a csapatmunkát és a szolgálatot emelte ki a Kodály Filharmónia jellemvonásai közül, a művészeti tevékenységét pedig példaértékűnek nevezte. A Kodály Filharmónia kiválóságainak szakmai elismeréseket is átadtak.
28: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
6: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Így például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
28: A DV Parking információit hallották.
6: Sport. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC labdarúgó csapatának a Konferencia Liga második selejtező körében. A sorsolást szerda délután tartották az UEFA svájci központjában. A DVSC a máltai Marsax Lok FC és az örmény FC Pjunik párharcának győztesét kapta ellenfélül. A Pjunik az örmény rekord bajnok, és a máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. Az első mérkőzés Debrecenben lesz július 23-án, a visszavágót pedig egy hét múlva rendezik meg. A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8, ez pontosan 3 perc múlva. Pattintsával, ami kicsit informatívabb időjárás, ami pontosan 10 perce hangzott el a hírekben, de legyen most valami jó.
1: Jó!
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Ugye tök sokan csinálnak egyébként ilyen kamu dopaminos, dopamin termelő eseményt. Rengeteg SMS jött még, hogy ugye itt a dél-koreai ilyen kamu oldalakról beszélgettünk, nagyon érdekes, ami arról szól, hogy ezek ilyen dopamin fék oldalak, ahol tudsz kaját rendelni, de nem jön meg a kaja, tudsz vásárolni, nem költesz pénzt, és hogy rengeteg dél-koreai van erre rákattamva. De hogy csinálják egyébként, például valaki Google térképeken Vidán Parkban mászkál. Megkeresi a hullámvasutakat, az élményvideók, a Disney szinte teljesen bejárató Gizi, aki még nem járt arra. Van, aki Temu rendel, és lemondja 3 óra múlva, tehát végig fut a procedúra, és ő aztán törli a rendelés, hogy ne költsön pénzt. Van, aki azt mondja, hogy lottószelvényeket töltöget, sose adja föl, feszülten várja az eredményt. Tehát, hogy nagyon sokan járnak hasonlóban, nem hülyék a dél-koreaiak, hogy ezt így kitalálták, hogy ezeket a kamu oldalakat jól lehet üzemeltetni, vagy hogy van rá igény.
1: Eteted a kis dopaminodat.
3: Igen. Az ISTM-et szoktam nézegetni.
1: Micsodán?
0: Igen. A leleteidet, a különböző vényköteles gyógyszereidet, hogy megvannak
3: emlék. Mindjárt vizsgált testészt, nem mindegy.
1: Kinek mi jut ugye az életből? Van, aki például főtaxival utazik. Beültél még egyszer?
0: Nem voltam. Nem voltam, de...
3: Mondjál bele, mindent erre... Most Balázs egyáltalán azért fog beszélni erre a témáról, mert megértik rá.
0: A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy a bojlert megjavították. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy mindenkinek lehet rossz napja. A tegnapi megszólalásban valótlanul állítottuk, hogy nincs applikáció a főtaxinak. Van applikációja.
1: Jó, lesz neked ránk, mert ebben nem voltunk benne.
0: Igen. Nem, egy kicsit megnézegettem őket tegnap, és hát talán egy kicsit mondhatni szigorú voltam. Szigorú voltam hozzájuk. Egyébként egy tök...
1: Sarkítottam,
0: tök helyesek, tök kedvesek, és van...
3: most a Kovász zsuborkára.
0: A tegnapi sofőr szeretném elmondani a véleményemet.
3: Azt érzed, hogy azzal nagyon-nagyon negatív színben tüntettél fel egyet.
1: Hát hazudott, konkrétan egyet, hazudott.
3: Kiemeltek az ők egyet, aki visszatetsző viselkedett? Ez volt az
1: igen. Úgy kezdődik, hogy van applikáció, ugye? És ezt nem tudta.
0: Jó. Van applikáció, igen. Tegnap ugye elmeséltem egy taxis történetet, és egy-két dolgot ugye rosszul állítottam. Egyébként tök helyesek, tök kedvesek, egyáltalán nem ügyvéddel fenyegetnek, persze. És... ja, bocs, nem ide. Nem, tök helyesek. És elmondták, ugye tegnap beszéltem velük egyébként hosszan, megpróbáltak helyrehozni a hibát, meg hogy ne haragudjak, meg adnak kártyát, mondom, fiatek, tökre nem erről szól, nekem nem kell, én nem utazom ingyen, én szeretek fizetni azért, amit igénybe veszek.
1: Azért de, elhozhatod így süllelmi tudunkért.
0: Ajánlottak
3: kártyát. Én most már értem, hogy a cseresznyi, hogy kirült a zsákba.
0: Viszont a Ráskó
3: mindig...
0: Viszont a Ráskó imád ingyen utazni, úgyhogy küldjetek majd kártyát. Nem. Tehát például mondtam, hogy én telefonon hívom őket, mert én nem tudom, de hogy van applikációjuk. Tehát ez a korrekt sikerül azért, hogy hozzá kell tenni.
3: És miért van még Balázs?
0: Tényleg nem rohadtok meg tényleg.
3: Mesélj még egy kicsit arra, miért
0: csinálod? Várjál, megnézegettem az applikációt, és vele nem csesznek ki, rámentem az applikációra, hogy most tényleg
1: csak... Te is jó! Képzeld el ezt te! Figyelj, jó!
0: Az van, hogy én ugye azért futtattam a boltot, de hogy
3: én
0: az
3: már
0: van...
3: láttam néhány frontendet, de ez tökéletes, tehát az ügyfélélmény, az, hogy eljutok ebből a A-ból B-be, figyelj, nem is értem.
0: Nem, de amit például én nem mondtam el, én telefonon rendeltem őket, hogy az apjuk tudja azt, hogy mit tudom én, elektromos autót választasz, nagy autót, hibrid autót, tehát hogy tényleg tartanak ott, ahol sok más társaság. Tessék?
3: Egy Bálna Mercit kértél?
0: Nem, de volt egy félig mendi kamuhívásom, és megnéztem, hogy tudja azt, mint a másik általam szeretett taxitársaság, és tudja, mert hogy ugyanúgy térképen követed az autót, hogy hol van. Tehát, hogy nem ragadtak ők azért meg a 80-as években, amit én tegnap állítottam, úgyhogy annyi, hogy a faxukat azért tényleg javítsák meg, mert próbáltam tegnap este faxot. Levelet küldeni, faxon hívni egy taxit, de az nem sikerült.
3: Mostán feladtam egy DVD-t.
0: És mert elmondták, hogy nem 30 éves volt a kocsomban ültem. Jó? Kicsit túloztam, az egy 8 éves autó volt.
3: 70 év tapasztalat.
0: Figyelj, megnézték a fuvart tegnap, amit elmeséltem, a sztorit. Tehát csekkoltak mindent, hogy tényleg az volt-e, mentem-e, hogy mentem, merre mentem.
3: Tehát, bele is voltak a taxiba?
0: De ellenőrzik az autóikat is egyébként. Ellenőrzik
3: azt. Milyen gyakorisággal?
0: 2025. decemberében ellenőrizték az enyémet.
1: Vissza tudta követni azt, amit tegnap előtt csináltál?
3: Hát, azóta nem volt kiporszívózva?
0: Mondom, hogy most azért van ez a megszólás, hogy
1: most
0: nem érted, most ne ellenem dolgozz, velem legyél.
3: Nagyon szeretné, hogyha a nyarat nem börtönben tölteni, Balázs.
0: Ezért... Igen. Szóval helyesek voltak, aranyosak, de hosszasan beszéltem velük tegnap. Tényleg jó arcok. Meg nekem én egy kicsit sarkítottam ebben a történetben.
3: Hány taxi állt a házad előtt, amikor végre felvetted a telefont?
0: Ja, egy taxis blokkádot szerveztek a házam előtt.
3: Ennyi. Amúgy na, jó van, úgyhogy ez rendetett.
0: Kész kártyát? Szeretnél kártyát?
3: Nem.
0: Nem?
3: Nem.
0: Már
3: nem
0: van, van másik kétperes eljárásból, már van másik kettő, akit megemlítettünk egy hónapja.
3: Nem, én szeretek fizetni az útjaimért. Én az jó van az úgy.
1: Legyen kifizetve, az a biztos.
3: Legyen kifizetve, így
0: na, ha már igen, csak igen, hogy még te ócsároltad a megszűnt bulvárlapokat. Hát ez nem szép ide. Aki várjátok, azért a kettő között tudni kell, hogy én ezt teljesen magamtól ajánlottam föl tegnap a főtaxinak, és azt mondom, hogy gyerekek, a korrektség kedvére azt jól tudjátok, hogy ilyenkor, ha mi elmesélünk egy történetet, és abban van rátok nézve, a terméketekre nézve bármi olyan, ami nem valós. Egyébként minden valid volt, amit mondtam, tehát hogy ez nem kivéve az autó. Nagyon szívesen helyre tesszük, hogy mi miben tévedtünk. Lásd például, hogy fingom nem volt, hogy van applikáció. Tehát azért ez nem ugyanaz, hogy valótlanságokat állítasz, hazudsz, majd másnap helyrehozod. Csak mondtam, hogy figyelj, oké, ha valamiben úgy érzitek, hogy az nem volt rendben, akkor nagyon szívesen elmondjuk azt a részét is, tehát azért ezt ne hasonlítsuk ezzel össze.
3: Valás, de nincs ingyen kártya. A felelősséget érzi a vállán, hogy nem kell tönkretenni egy vállalkozást azért, mert hogy volt egy rossz élménye.
0: Na de az a másik futárcég viszont, hadd mondjam. Viszont, ugyanit hagyj egy ezzel. Nem, szerintem ez így korrekt. Figyelj, beszéltünk rólatok, ha bármi hangzott el, akkor azt tök normális helyre tesszük.
3: Amúgy gyűlölnek téged a taxisok. Tehát az, hogy még nem ültem
0: úgy
3: taxiba.
0: Nem kell, gyűlöljenek, nem kell, gyűlöljenek. Fenntartom, hogy az út borzalmas volt. Tehát, hogy
3: nem, azt nem erre gondolok, ja. hanem általánosabban, ha beülök egy taxi, mindig az első kérdés. Balázs, miért utálja a taxisokat?
0: Nem igaz.
3: De mindig ezt kérdezik.
0: Mert az emberek ennyit hallanak meg belőle, mert ez a legkönnyebb meghallani, tudod, hogyha valamit iróniából mondasz, vagy kiemelsz, vagy karikírozol, vagy csinálsz belőle egy 20 perces jelentet, akkor ez a legkönnyebb megfogni, mert utálja őket. Nem, fölhívja egy bizonyos jelenségre a figyelmet, amit kiragad, amit felnagyít, amiről beszél, amiből helyzetkomikumot csinál, és ebből aztán ezt a legkönnyebb. Ha mert te utálod a taxisokat, haver, ezen is sokkal bonyolultabb.
3: Állítólag miatt
0: de az ilyen hülyéket, akik ezt kérdezik, azokat igen. Mert azok ennyire súlyosak, hogy fogalmuk nincs, hogy miről beszél.
3: Állítólag miatt írták itt a kibácsit a sorozatból.
0: Azt mondja, hidd a taxis kollégát cseresznyét szedni békülésként.
1: Igen, vagy vigyél nekik cseresznyét. Az is szép lenne.
3: Vagy csak hagyd a hátsó ülésen, amúgy az is működik.
0: Igen, mennyit kaptál a zsebbeből a főtaxit? Odaadták a taxit. Sofőröstül egy évig. Most van egy főtaxi.
1: Jó, de ha ő jön, érted, akkor rosszul fogsz járni.
0: Igen.
3: Annyira szerintem, hogy ilyen Bajor Imre életérzésben legyen egész nyáron, tudod, hogy visz téged valahova mindig a sofőt, meg csak így kiesel a hátsó ülésre.
0: Az a baj, tudod, hogy és ír a Viktor, és nagyon igaza van, hogy nem utálja, csak elmondja az igazat. És ez egy nagyon szép megfejtés, és most nem erről a taxitársakra beszélek. De hogy a taxisofőrökkel kapcsolatban van egy prekoncepció, amire ők ráerősítenek, megerősítenek benne, tényleg úgy viselkednek. Te ezt elmondod és hangot adsz, és a legkönnyebb azt mondani önreflexió nélkül, hogy te azért utálod az ingatlanosok, mert utálod őket. Nem, elmondom, hogy vannak tűrhő ingatlanosok, akikre semmi szükség nem lenne. Ugyanez a taxisofőrökkel kapcsolatban. Tehát ez, te jelenségeket mutatsz, mert nem utálod, ahhoz engem több kell, hogy valakit utáljak, ahhoz nekem ismernem kell. Ahhoz kell valamilyen személyes kapcsolat, én nem vagyok hajlandó az utálatomat ismeretlen emberekhez adni.
3: Nem is lehet tudni, hogy melyik taxitársaság nem fogsz ki kicsodát. Én ugye a te egyik kedvenc taxitársaságod
0: alatt. A főtaxinál?
3: Nem a másik. Nem.
1: De neki már a főtaxinál kedvence.
0: Ne haragudj.
3: Az alkalmazásnak a neve az, mint a közért, csak más szóval. Igen, igen. Az ABC-vel
0: megasztam.
3: Lidl. Az a lényeg, hogy nekem a kedvenc taxis élményem velük kapcsolatban, hogy állok, rohanok a vasútállomásra, indul a vonatom, mert megyek fellépni vidékre, és látom, hogy az alkalmazásban, hogy köröz a háztömb körül a taxi. És hát mondom, akkor elélépek egy másik sarok, kisételkes sarkot, hogy ott megállítsam, hogy nem kell még egy kört mennie. Majd észrevettem, hogy azért köröz, mert éppen a telefonbeszélgetését bonyolítja, amit nem akar megszakítani azzal, hogy beül egy
0: ne
3: utas!
0: Ne csináltél!
3: Én leintettem. Kinyitotta nekem, hogy berakja a bőröndömet a csomagtató, hogy általában ilyenkor azért meg szokták tenni, hogy kiszállnak.
0: Igen, berakja, kiszáll, igen. Berakja, igen.
1: Telefonált, és már meg.
3: Ő közben beszélt, hát, beültem a hátsó ülésre, elindultam, mondtam neki halkan, mert ő telefonált, nem akartam szavarni, hogy sietek az állomásra, hogy tudnánk-e nyomni neki, mert egyel mentünk, tehát egyel pötyögtünk ott azért. Majd lezárt a telefonbeszélgetést, és a köszönés helyett azt kérdezte, és milyen érzés az, aki azt kalappal együtt dolgozni a rádióban?
1: Ezek voltunk mi.
3: Ezek voltak ti.
0: Hát, és akkor én mondok igen? rosszat róluk, érted? Érted? Köszönöm, hogy elmesél ezt a történetet, és én vagyok a paraszt, hogy ezt esetleg életre hívom, és elmesél, hogy így is tudok viselkedni.
3: Próbáltam azt az egészet, tudod, a mediációs készségeimmel egy nullára hozni ezt a dolgot.
0: Hogy gondolt, hogy szerzel egy hallgatót?
3: Hogy igen, hogy ezek rendes emberek, nincs semmi baj, nincs semmi látnivaló. Majd hosszasan azt hallgattam, hogy ő amúgy az M1-nél dolgozott, és na. Azért...
1: Na, a minden Na, minek néz bele?
0: És ez volt az irítás, hogy milyen érzés ezzel a két kalappal dolgozni?
3: Igen, ez volt az ezekkel a szavakkal, és úgy tett ki az állomásnál, hogy nem állt meg, kb. Csak lassított. Tehát az volt, hogy így semmit nem mondtam neki, nem is vettem fel a feszültségét, nem kezdtem el vele pörölni, hanem próbáltam tőle kérdéseket feltenni, megérteni, miért ez a perspektíva, és ő végig idegből nyomta rám az élettörténetét, meg az ő hát ilyen kríziseit, és aztán végén pedig...
0: Elegáns voltál akkor. Elegáns voltál.
3: De most mit csinálszam, ugye?
0: Semmit,
3: ez nem abszolút. Rólam szólt, ez az ő stressze, érted? Ez nem az én stresszem, tehát ezt nem szabad felvenni szerintem.
1: Kifázott az M1-ből, hát na, igen. Most taxizik szegény.
0: Bocsássuk meg neki. Az én taxisofőröm most épp a Fókuszban nyilatkozik.
1: Sebestyén Balázs egy akkora nő.
3: Elképesztő, mit hagyott maga után a taxiban.
0: Igen. És mekkora mondás, gyerekek, és milyen szép írja egy hallgató. Az embereket egészen addig érdekli a véleményed, amíg nem az igazat mondod, és nem róluk. Ez milyen szép, nem? Hm. És mennyire igaz, ugye? Abban a pillanatban már utálod őket, abban a pillanatban már nagyképű vagy, abban a pillanatban már el vagy szállva, abban a pillanatban már mindent megengedhetsz magadnak. Ha hallasz egy olyat, ahol némi önreflexióval azt mondod, hogy figyelj, meghallgattam, igazából tudod, mi van? Van benne valami. Van abban valami, amit a taxisokról mondasz évek óta. Dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, próbálunk változni, a szakma már azért kilökte ezeket. Tök sokat változott a taxistási
3: társadalom. Miért aznap csináljuk, amikor taxival megyek haza? Bármelyik nap csináljuk valamit.
0: De hogy van abban igazság. Van igazság, amit az ingatlanosokról mondasz, érted? Vagy mondunk. Nem azért, mert utálod őket, de igen, igazság van ebben.
3: Van csodálatos ingatlanosok, van csodálatos taxisok is. Például, aki ma reggel hozott. Mondtam neki, hogy ne fogunk késni, siessünk, uram. Mondtam,
0: hogy... És megkérdezte, hogy mész ez a kanaphoz? Milyen indítás abban a szarba? Mész a faszkamba
1: a kékfaszkamba a szarba?
0: Igen, te még bírod azt a fost azzal a kékfaszkamban.
3: Nem, ennél sokkal viccesebb volt. Mondom, nagyon siess meg, késésben vagyok. Már megint?
0: Igen, finoman. Azért a passzív agresszív, ő is nyomja.
3: De nagyon kedves volt, nagyon kedves. Ő már ismerte ezt. Hát tudta, hogy ha én hívom oda, akkor nagyon sietünk. Akkor megyünk. Igen.
0: Igen.
3: Van
0: igen,
3: egy csomó jó fej is amúgy. Van egy csomó kedvencem. Van például a Lánc Dohányos bácsi, akit nagyon szeretek, és szokott jönni értem. És mindig elmesél azért nagy titkait. Azt végigéltem az első repülését, meg ilyesmi is.
1: És veled együtt dohányzik? Tehát nem a dohányzik,
3: most
1: dohányzik.
3: Már csak a hangja maradt meg a Lánc Dohányzásból, de az viszont nagyon standard, azt nagyon szeretem. Egy csomó jó karakter.
1: Na csak igen. Ezeket sosem meséljük, ugye mindig igen. Csak a rosszat mondjuk el.
3: Igen. Van az a srác, aki ilyen parfümgyűjtő, ő is ilyen, nagyon, nem szeretem, ha van valamilyen illata a kis helységeknek, de ő mindig nagyon exkluzív parfümöket hoz, és mindig arról beszél, hogy hogyan szerzi be őket. És ez aranyos. Szóval egy csomó jó taxis van amúgy.
0: Persze. Azt se piskolt, hogy taxis vagyok, és utálom a taxisokat. Van egy csomó normális, van egy csomó jól vezető, tiszta autó. Szerintem egyébként önmagában az egész taxizás azért baromi sokat változott, meg javult mondjuk a 90-es vagy 2000-es évekhez képest. De igen, ezek mindig jelenségek, amiket mi bemutatunk. Aztán, hogy ebből ki mennyit ért, meg mennyire sértődik meg, meg mennyire egyszerű utat választ, hogy te azért mondod, mert utálod őket, hogy utálsz minket. Ez egy nagyon egyszerű látásmód, és nagyon sok mindentől felment, mert ahelyett, hogy a reflexió gyakorolnál bármilyen témában, magaddal kapcsolatban, inkább azt mondod, hogy azért mondod, hogy nagyképű vagy, és utálsz mindenkit. Ez a legegyszerűbb mentsége bármilyen véleményformálásnak, ami esetleg rólad szól, vagy érintve vagy benne.
3: De volt már olyan, hogy kaptál egy véleményt, ami nagyon rosszul esett, aztán végig gondolta, és azt mondta, hát van ebben igaz.
0: Biztos, hogy volt ilyen, persze. Na, abszolút.
3: Halljuk.
0: Hagymaszagom van. A kezembe leheltem, beleszagoltam, és azt mondtam, basszus, tényleg.
3: Mi ez a rothadó bűz? Honnan jön ez? Mi ez? Szarkofágot nyitottak ki? Honnan jön ez?
0: Egy élő dökút van itt a környezetemben, valahol, ja, csak a szám. Igen, szóval persze, nyilván volt így. Hogy ne lenne, persze. Sokkal jobban szeretek ezeken valójában elgondolkodni. Főleg, ha olyan embertől hallod azért, akinek számít a véleménye, vagy közel áll hozzá, tessék?
3: Mint például
0: Gyula, igen. Mint például Gyula, igen. Gyula nem él nagyon velem szembe kritikával.
3: Amúgy az a legfélelmetesebb, amikor egy olyan ember, mint Zsül, egyszer megáll, nagyon nyugodtan, és elmondja a véleményét, és az fáj a legjobban, hogyha ez nem jó. Nem? Ez
0: aki 15 évig csöndben van, majd egyszer csak elmondja a véleményét? Igen, erre gondolsz?
3: Az fáj a legjobban. Tehát, vagy amikor egy vidám ember egyszer csak ideges lesz. Tehát, hogy mindig azok, akikre nem számítanál, attól fáj a legjobban.
0: Igen. Különben van benne igazság, egyszer adtam egy szarinterjút nektek, civilként kifiguráztatok, és a rokonaim rögtön fikázni kezdtek titeket, én meg megértettem, ez egy műsor, amit készítettek, és a gyenge az interjú, muszáj javítanotok rajta.
1: Jaj, Norbi. De köszönöm, Norbi.
0: Na de látod, a legegyszerűbb parasztok voltak utána. Közben azt mondja, hogy nem, figyelj, kicsit fel, nem tudom már mi volt, felhúztuk az interjút, viccesebbé tettük, és igazából ebben ennyi van, semmiféle bántó szándék.
3: Norbi, egy második kör?
0: Fölhívjuk 8 után?
3: Megkészültél?
0: Amikor az alkoholistátokat szígyátok, én sem veszem magamra. Szarszaga volt a Balinak, de rájött, hogy igazuk van. Ennyi. Tekelt, nagyon fájt, nagyon rosszul esett, de körbeszivatoltam is, hogy egyedül voltam a szobában, így rájöttem, hogy basszus, teljesen jól mondják, igen.
3: De nem, én sosem érettem még büdösnek.
0: Nem, köszönöm, hogy megérettem, hogy hallgatok, hogy nem, Balina, tényleg nem szoktál szarszaga lenni.
1: Hát csak diszkréten,
0: de... Köszönöm szépen, hogy erre járjunk egy kicsit. Én is csak viccből olvastam.
3: Ebben Feri, ha már itt vagyunk, és feljött ez a téma.
0: Köszönöm, hogy csak viccből olvastam.
3: Letudtam, hogy leszának szaga van, de hogy szerintem ez az lesz.
0: Viccből olvastam, de köszönöm, hogy erősített, hogy nem,
3: ezek
0: Balint.
3: A kényes furunkulusok, amiket...
0: Nem vagy szarszagú, te rendes vagy. Na, akkor megnyugodtam.
1: Húcszagú, igen, de szarszagú semmiféleképp.
0: Tényleg, tökéletes.
3: Na, és mit is kérd, Sebestyén Balázs rádiós. Nem vagy szarszagú cím. Jó, és nagyon szeretem.
0: Na, jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön, egyre kutatom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes szem csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Belváros Szeretem programsorozat. Salakmotoros EB elődöntő lesz szombaton Debrecenben. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat. A Civis Ház a Főnix rendezvényszervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Hangsúlyozta Erdei Edit, a Civis Ház ZRT vezérigazgatója.
2: A Belváros Szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros Szeretem, az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: Idén 28 helyi vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben. Erről Papp László beszélt. A polgármester hozzátette, a Kossuth Széchenyi utcától az Arany János utcáig autómentesek lesznek a hétvégék a Piac utcán a villamospálya rekonstrukciós munkák végeztével.
3: Ez azt jelenti, hogy hétvégenként péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város készülve erre az időszakra igyekszik szebbé tenni a főutcának ezt a szakaszát, 9000 tő növényt telepítenek ide. Az év legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: A napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27-30 fok körül valószínű.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és igen, az ott valóban az a cseresznye, amit szedtem, úgyhogy
2: ez az!
1: Holnap taxival, hadd ne mondjam milyen taxival,
3: mi ez
1: érkezzen a pite.
3: És van lehet a macskaszőr is, úgyhogy ez hivatalosan is a tiétek.
1: Ma már legyen videó arról, hogy készül a pite. És holnap gyűjt a pite.
4: Ahogy kavargatod, sütögetett, szórogatott.
1: De jöhet, hétfőn is jöhet, hétfőn is jöhet a pite. Hát, hogy kis
4: ők értene rám
1: néz. A kis kezeddel a kis porcukrod, érted? Hát nehogy aztán itt valami cukrászati pitét tegyünk a végén, érted? Nehogy aztán itt valami...
3: A bizalombásértás, azt hiányzik. Fogod, a bizalom.
1: Ahogy megváltottatok azonnal, hogy zöldségesnél vettem a cseresznyét.
3: Igen, mert nem szokták tudod szár nélkül leszedni, de mindegy, hát ez biztos.
1: Én ilyen kis gondosan még utóválogattam nektek a cseresznyét.
3: Én ebből egy somlói galuskát fogok készíteni.
1: Jó, figyelj, bármi.
4: Azt megnézem, nagyon várom.
1: Na, igen. Szívesen. Semmi hahotás vitt? Semmi kis rákészülés? Eltűnt
3: a hahotám, szerintem megpocsékolták a DJ-t.
1: Ne, Györke azt is elvitte, hogy tudjon tíztől délután ötig tudjon itt mindenféle dolgot csinálni. Igen. Na jól van, figyeljetek ide, drága hallgatók, nem tudom, olvastátok át, hogy halljátok, hogy mekkora, hogy itt van a Svarci, néztétek?
4: Bizonyán világsztár van, biciklizik mindenhova.
1: Felbukkan a Bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverja, jönnek, mennek, spanoskodnak, rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
4: Az kemény.
1: Hát kérem szépen.
3: Pedig mi csak gázolás miatt szokták az elég.
4: Igen. Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz, ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
1: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Svarci és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban, de egy komplett metró vonalat zárjanak le két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
4: Hát az van, hogy Svarci már idős, igen? Kicsit, ugye? És nem bírja. Nem, így van. Nem bírja az éjszakai forgatás, és azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
1: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már csicsikál.
3: De nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő, tehát hogy az szerintem maga nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kb. Az előkészület.
1: Aha, lehet, hogy így van, minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártócégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az mindenképpen nagy dolog.
3: A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
4: Arnival.
3: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
1: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként
4: szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig olcsók vagyunk.
1: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész ez, meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
3: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerint nagyon szépek az utcái, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám, vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
1: Voltunk, mi voltunk? Hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires voltunk, Moszkva voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible. Tehát egy rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket. És azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak. Tehát, hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni. Például ez, én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Svarci akkor még mindig jó, gyerekek.
4: Most én azt
1: még
4: értem,
1: mindig jó a Svarci.
4: Hogy miért kell lezárni az egészet?
1: Azt hiszem, bárját, tehát, hogy részben zárják Deák Őrs.
4: Aha.
1: Tehát ugye az indul a Moszkváról, a kettes metró, az elmegy a Deákig.
4: Moszkváról.
1: Moszkva. Aha. Akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyány teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák Őrs vonalat csekkolják és zárják.
3: Úgy gondolod, hogy nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
4: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás, meg egyel vissza, és akkor ott forgatgassanak.
3: Meg ugye az már felszínre feljön.
4: Akkor előtte egy el, mit kötözködsz.
3: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kell kellenek nekik a filmhez.
4: Igen.
3: De ez kell nekik, ez a látvány. Úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
1: Igen, abszolút, tényleg. Ugye itt forgat most a Dűne, itt forgatod a Szárnyas fejvad, ez tényleg nagyon-nagyon sok produkció. Na mindjárt felhívunk valakit, aki ilyen produkcióban
3: a
1: dolgozik.
3: Az M2-es metrón ül, és megkérdezzük, hogy milyen ez is a számára.
4: Hogy ugyanott fog ülni a Schwarz is hamarosan.
3: Így van.
1: Ilyen, tulajdonképpen ilyen location manager, ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen felvételvezető, ugye ezek mindig ilyen hát tulajdonképpen szervizcégek, amiket elküldenek ide hozzánk, és akkor ezek a szervizcégek kutatják fel a helyszíneket, meg állítják össze a büdzsét ezekre a forgatásokra. És egy ilyen szervizcégnél dolgozik, és dolgozott ugye a Dűne 2-ben, a Vörösverében, a Barbárokban, a Borgiákban, Saul fia terápia, tehát nagyon sok produkcióban, hogy mégis ez hogy néz ki ilyenkor, hogyan egyeztet egy hollywoodi cég egy magyar szervizcéggel, mi a szervizcég feladata, és hogy mi az, amit még talán ők se tudnak elintézni, illetve mi volt a legnagyobb dolog, amit elintéztek.
3: De le tudjuk záratni magunknak a 3-as metrót jövő hétvégére.
1: Az milyen jó lenne, legalább egy megálló. De szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metróvonalat két napig teljesen.
4: Hát a főváros teljesen egy fő ütőjére érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
1: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen. Pejko Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggelt.
2: Hello. Sziasztok, szép jó reggelt kívánunk az összes hallgatónak.
1: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar megfelelője?
2: Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi felelünk a helyszínen. Kér, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
1: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
2: Így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abban a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
1: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben, mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a 2-es metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
2: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
1: Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes nappal
2: metrót. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, ha bár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsuhansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával, úgyhogy ez nem egy
4: egyszerű. Most gondold el, hogyha a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van.
1: Akár hogy a ide, megállókat,
4: igen,
1: persze.
4: Igen, hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
1: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?
2: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzó neveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
4: Hanem a lóvé.
1: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
2: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
4: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, 2-es villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 millió forint.
2: Hát teljes lezárás. De igen.
1: Tényleg?
2: Hát
1: ennek szerinted mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a 2-es metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
3: Hány kiló cseresznye ez?
2: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom, napi 30 millió forint.
1: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen

0: komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Belváros Szeretelme program sorozat. Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretelme program sorozat. A Civis Ház a Főnix rendezvényszervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Hangsúlyozta Erdei Edit, a Civis Ház ZRT vezérigazgatója.
2: A Belváros Szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros Szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: Idén 28 helyi vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben. Erről Papp László beszélt. A polgármester hozzátette, a Kossuth Széchenyi utcától az Arany János utcáig autómentesek lesznek a hétvégék a Piac utcán a villamospálya rekonstrukciós munkák végeztével.
3: Ez azt jelenti, hogy hétvégenként, péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város készülve erre az időszakra igyekszik szebbé tenni a főutcának ezt a szakaszát, 9000 tő növényt telepítenek ide. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot. Itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Közvilágítási oszlopot cserélnek a Schumann utca irányában található Klaipeda utca megállóhely környezetében, ezért ma 9 és 13 óra között a Tégláskert utca, illetve a Szénatér, valamint a Bajk András utca irányába közlekedő 14-es és 15-ös járatok nem érintik a Klaipeda utca megállóhelyet.
0: A DKV információit hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis időjárás, mondják Ferenc, meg van támogatva.
1: Cseresznye érlelő napsütés.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék közelében 164-165-ös kavics között ütközött autó. Hatóság a helyszínen lezárták. Az autópálya, de csak fél pályán, tehát lehet haladni, nincs nagy,
1: nem
0: nincs nagy
1: sérült.
0: Baj.
1: Ja, ha már közlekedés. Na. Álltunk itt Lackóval, kint voltunk egy egészségügyi a teraszon. A legértelmetlenebb mások által elkövetett közlekedési sztorik, amelyek nem balesetek, felsorolása következik. Az elsőt nyitom én, de a hallgatók tudnak hozzácsatlakozni. Piros lesz a lámpa.
0: Igen.
1: És az előtted haladó autó megáll 20 méterre a lámpától.
0: Igen.
1: 8 másodperc múlva 5 métert előre gurul, és megint megáll. Ezt követően eltelik 15 másodperc, és megint előre gurul egy 7 métert, ekkor már csak 8 méterre van a piros lámpától, majd még megint vár 15 másodpercet, megint előre gurul, és megáll a piros lámpánál. Ezt értitek?
3: Ez én vagyok, ahogy számolok vissza magamból, hogy van-e varázserőm.
1: De nincs.
3: Úgy van, hogy vissza a piros lámpát, és akkor az van, hogy most megpróbálom mentálisan átkapcsolni a piros lámpát zöldre.
1: De minek állsz meg 20 méterre előtte?
3: Nem.
1: És tolódik a kocsisor, és egy darab piros lámpánál, ami mondjuk egy percig piros, 6 elindulást és megállást abszolvál.
3: Ezt meg kell verni. Nincs mese, ezt meg kell verni.
1: De ezt most mondtad, hogy te vagy. Na gyere csak ide.
3: Ezért csinálom, végre verjenek meg.
1: Hogy annyira semmi, annyira bosszantó, és a város ettől pontosan duplájára dugul, mint amennyire egyébként dugulna be.
0: Aha.
1: Érted?
3: Jó, ez
0: a műszaki ok nem lehet?
1: Nem.
0: Tehát nincs műszaki ok.
1: Nem, mindig van egy ilyen hülye a sor elején.
0: De valami rosszabb minőségű autó áll a sor elején ilyenkor?
1: Nem, egy jó autó.
0: Sima jó autó.
1: Megáll 20 méterre a lámpát, a pirosra vált a lámpa, ő megáll. És 5 másodperc múlva úgy dönt, hogy előrébb gurul 8 méter. Miért?
0: Aha. Ez jó kérdés egyébként, igen.
1: Hogy miért nem mész el, ott van egy csík, ahol meg lehet állni. Hogy egészen odáig, miért kell ezt földarabolni, érted? Mert egy ilyen szaggatott izé, áll már mögötte 15 kocsi, ott mindenki egyesével fog. Új, elindultunk 5 métert, de nem indultunk
3: ők az el. És azok, akik megállnak az árnyékban, akár milyen messze a lámpától?
1: Ott vagy, de jó vagy.
0: Az árnyékban megállók, az árnyékban megállók, akik nem akarnak kivenni a napra, ezért megáll az árnyékban.
3: A kocsiában, ami ugye fedett.
0: Igen.
3: És légkondicionált, de megáll 15-20 méterre inkább a lámpától, mert hogy ott az biztonságosabb van.
0: Jó, mindenki mondhat egy közlekedési helyzetet, ami a leginkább irritálja, tessék. Amin el tudsz borulni.
1: Ami nem szabálytalan tulajdonképpen.
0: Nem szabálytalan, csak borzasztóan irritáló, ha megcsinálják előtted. Kinek mi? Hát, tessék, kinek mi az inger küszöbe, amire azt mondod, hogy ne menjél már, csináljad.
3: Nekem a gyalogos, aki nem tudja, hogy mikor van elsőbsége. Tehát amikor simán átgyalogol előtte, egyenesen mész, ő pedig egy zebra helyett így simán átmegy előtte az úton, teljesen lassan, közben lehetőleg telefonáljon, és csak az egyik keze így tud, hogy nincsenek.
1: Varázserő megállít.
3: Igen. Nem is köszöni meg, csak ilyen tudomást vesz róla, hogy te megállt. Tehát te nem gyilkoltad meg őt, pedig megtetted volna, mert minden jogod megvolt rá ezen a szakaszán az útnak, de ő most...
0: Van az a gyalogos típus hasonló, aki úgy lép le, hogy Dafke, ő datos, ő nem néz körbe. Ez megvan ez a gyalogos típus?
3: Általában egy szerelvény mögül.
0: Én zebrám vagyok, védett vagyok, rohadjatok meg, akkor se nézek el balra, kilép elé, tudja, hogy zebrám van, és Dafke nem néz körbe. Jó? Piros lámpa legelején álló, sor legelején álló piros lámpa, zöldre vált a lámpa 6 másodpercig nem indul, ki tud tőle kiborulni. Állsz a sorba 6. autóként.
1: Igen.
0: Hosszú piros, zöldre vált, és nem indul el. Az első autó, és áll.
1: Menjünk,
0: a telefonját. Mert a reakció időben, tudod, elvesztesz, rövid a zöldet, 6 másodpercet elvesztesz, hogy ő elinduljon. Na ez az, ami, nálam ez. Tehát a nem elinduló, elsősorból nem elinduló, zöld van, és ő nem megy sehova, majd mire odaérsz, pirosra vált a lámpa. Ezeket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tudnám kínozni. Igen. Öntudatos gyalogosoknak hívom őket. Ő nem néz körbe. Vegyél te észre, és lelépek, old meg te, hogy megállsz. Ugye? Nem csekkolja, hogy össze.
3: Ennek van még egy durva verziója, egy szeparatista, aki a Hungária körúton leszáll a villamosról. A villamos még nem indul el, de már lelép a 3-sávos vagy 4-sávos útra mögüle, ahol nincs is járda, vagy semmit tezik, csak ő át akar szaladni, mert tudja, hogy van egy pillanat, miért elindulnak a kanyarodó autók, és ő azért még át akar sprintelni, és felfogadott.
0: Igen. A körforgalomban agresszíven az orrát benyomó, úgyhogy te ben vagy a körforgalomban, és nagyon pofátlanul jön, direkt nem engeded be. Az engem nem borít kérni, az nem azon csak röhögök, nagyon jön a körforgalomba.
1: A körforgalomba engem az idegesít.
0: Na.
1: ahogy beérünk, érted, Kápolnásnyékre, ott szoktam lejönni, van a körforgalom, négy felől lehet bejönni, megy előttem a csávó, és szemből valaki pont bejött a körforgalomba, de neki még két negyedet menni kell, és megállunk, és megvárjuk.
0: Zseniális. Érted? A körforgalomban satúfékező.
1: És csak be kéne menni, és haladni tovább. Ezt azért találták ki. Ez egy forgalomjavító, gyorsító szerkezet a körforgalom, hogy nincs lámpa, nem állsz meg, de szemből jönnek, és ő megáll. Hát az ott fasz.
0: Igen. Érzed magadon, igen. Hogy van egy-két helyzet, ami föl igen. tudja nyomni a pumpát. Igen. Abszolút. Ja. Sokáig vár, nem fordul ki eléd, majd amikor egészen közel vagy, kifordul eléd, és nagyon lassan megy tovább. Ez a típus megvan? Autót látod, hogy balról fordulnak ki eléd, de jössz, vár, hirtelen kifordul eléd egy lakóparkból, bárhonnan, majd lassan gurul tovább. Ez a típus? Ismerős? De kivárja, amíg odaérsz, és akkor fordul be eléd. Nagyon jó. Szenzációs.
3: Autópályán, amikor te kijössz egy benzinkútról, mondjuk, és tudod, van az a sáv, ami felvisz téged az útra. Te már
0: gyorsító.
3: A
0: gyorsítósávban.
3: És akkor jön az autó, de ő nem a belső sávban megy, hanem a külsőben, tehát te ott tötyöksz, próbáld belülni a sebességet, hogy hogyan fogsz tudni mögé vagy elé felmenni. Ő pedig olyan, hogy hát itt van mellette egy üres sáv, de ez azért van, mert
0: nem megy át balra.
3: Nem megy ki balra, hogy te be tudjál sorolni szépen, hanem azt mondja, hogy én most itt jövök, itt fogok jönni.
0: Ha bármi történik, én nem engedd neki.
1: Igen. Kopik a kormánya, hogy átmész a másik sávba.
0: Tökéletes átmenni.
1: Gyorsító sáv, megy előtted a csávó, ahogy fölér a gyorsítósávra, az ugye azért van, hogy fölgyorsulj, ez a neve is, fölgyorsulj olyan sebességre, hogy biztonságosan beállj a melletted menő kocsisor közé. Ahogy beér a megállósávra, kipsz az autóját, érted, balra, 40-nel, hiszen még nem tud fölgyorsulni az autó.
0: És megy ki balra.
1: És nem, és megy, ki? Nem gyorsít föl, ne. Ő kibegy, beáll a kimegy sávba balra, 40-nel.
0: És ott jössz mögötte, igen, abszolút. Rendőrautót félő nem megelőző, rendőrautóval 40-nel. Megvan ez a típus?
1: Igen.
0: Hogy miért nem rohadt bele, tényleg? Jó? Megy a rendőrautó 70-es táblánál 40-nel, genyózik, telefonál, visszél hatalma, rendben van. Jön Józsi, beáll mellé 40-nel, és ilyen 70-es tábla van, 90-es tábla van, de fosik leelőzni a rendőrautót, mert azt gondolja,
3: engem
0: hogy...
3: Engem nem kaptok el!
0: Igen, de a rendőrautó 30 km/h lassabban megy a megengedett sebességét, és azt látod, hogy egy ilyen raj követi a rendőrautót, a másik oldalon meg egy 1-2-es Suzuki-val egy embert, aki nem meri leengedni a rendőrautót, mert azt mondja, hogy Al Capone, és majd utána mennek.
3: Jó.
0: Egyébként egy mozgó rendőrautóban soha nem mérnek, még csak sebességet se. Tehát mit tud mondani a rendőr, hogy gyorsabban mentél, bizonyíts be, nem érdekes. És 16 percig párhuzamosan mennek egymás igen, mellett a rendőrautóval. Figyelj őt! Hosszú-hosszú ideig tudnám babáztatni egy gödörbe, ahol én adom le neki az ételt, és tőlem függ, és nagyon sokáig tudom kínozni.
3: Egészen konkrét esetet mondok. Igen? Piros Suzuki Ignis.
0: Igen? Már baj van vele, tudom.
3: Aki mindenkinek be fogja bizonyítani, hogy ő sokkal bátrabb és sokkal jobb autós, mint bárki más.
0: Életveszélyesek.
3: És lenyomja a BMW-ket meg a Mercedes-eket.
0: Az öntudat, de az Suzuki
3: nem baj, ha meghalok, de akkor se éreztetek biztonságban magatokat.
0: Igen. Jó, mondom a következőt, sima kétsávos úton mész, így mentek, megy előtted, elkezdesz megelőzni, ezen ő berágsz, Suzuki Ignis általában élete gyorsulásának gondolja, és megpróbál nem engedni. Vagy amikor megelőzött 10 percig jön a seggedbe, úgyhogy fele ennyien gyorsan nem ment, amíg nem előzted meg. Ő vele mi van?
1: Hát ott
0: kielőzöd, padlót nyom, hogy ne tudjál visszamenni, és ha megelőzöd, utána 15 percig nagyon bizonyítja, hogy ő bírja ezt a tempót veled, és jön a seggedbe. De addig nem menj gyorsan, amíg nem előzted meg.
3: Meg kell állni egy benzinkúton, egy kólán, és megkérdezni, hogy hogy vagy. Mi van otthon? Mi vár téged otthon?
0: Igen.
3: Jó, a kamiont, a 90-en menő kamiont 91-jel megelőző román kamion.
0: Igen, de ez úgy, hogy 16 percig párhuzamosan mennek, igen. Mert a sebesség különbségük 0,5 km/h.
3: Igen, és akkor mennek egymás, és ott látok mögött, mindenki szurkol, meg tudod csinálni, meg tudod.
0: Igen.
3: Adjál neki, és miért jobb valaki mögött menni, mint előtte kamionosként?
0: Én szerintem muszáj azért neki előzni, hosszú távon ő nyer egy kicsit vele, de van mondjuk egy 4 km/h különbség, az 4 perc, mire megelőzi a kamiont. Ő aztán gyorsabb lesz.
3: Ez személyes konfliktus?
0: Egyébként nem is tudom, hogy ők előzhetnek-e, szerintem egyébként nem.
1: Kétsávos autópályán nem, de például Fehérvártól Budapestig, ugye, ahol háromsávban ott előzhetsz.
0: Aha.
3: Én rendszeresen látom kétsávoson előzni.
1: Ja, egyébként csinálják, persze. Csinálják.
0: Igen. De jók ezek a kis napi harcok azért, hogy mindig fölébreszem.
3: Amit nagyon utálok.
0: Már Zsül is mond egyet, tessék.
4: Én a túlzottan udvariasok a dolgokat. Tehát mikor mindenkit beenged, megáll,
0: tényleg van ilyen, és 10 percig úgy érzi, hogy élete karmáját kellett
4: gondolni. Gyere te is, mindenkit beenged, a villamost, a buszt, a kamiont, Tessék, mindenki.
0: Ők ilyen álcent jótét lelkek, tudod? Ilyen kispolgári jótékonykodók, tudod? Tehát elsőbséged van, mennél, de ő úgy érzi, hogy ő most a jó ember.
3: Jó, és ennek az ellenkezője a teljesen irracionálisan nem beengedő. Tehát látod, hogy ő is állni fog előtted még 20 percig, meg te is mögötted is állnak még 20 percig, de ő nem enged be ilyen cipzárba.
0: Igen.
3: És akkor látod, egymásra tudnátok nézni, akkor maga elé bámul. Hogy nehogy nekem felvenni ezt a kontaktust. Igen, nem néz rád, hanem csak így besorol, és nem enged be. A másik, ami nagyon szerint az autópályán, az, amikor látod, hogy megy ki, tehát hogy kacsázik a kocsija, mert telefonozik, tudod, így megy rá a...
0: Látod, hogy nem figyel.
3: Hogy nem figyel, jön át, és akkor rádudálsz, és megijed, ezért ő még, tudod, még ráránt a kormányra, tudod, hogy így... Fényleg, én csak dudáltam, mert emekmetésben megölsz, te meg így, tudod, Jézus Istenem, akkor ez maga a legjobban.
1: Igen. Még egyet mondjatok meg nekem,
0: na,
1: a telefon.
0: Igen, telefonozik.
1: Ma már minden egyes, szerintem még a legalapabb autóba is van. Csatlakoztatási lehetőség.
0: Igen?
1: De hogy a 40 milliós bömösbe, meg a nem tudom, Audiba, meg a Mergába biztos, hogy van, az tuti, de szerintem mindegyikben van. Hogy mi az a pont, ahol ezeknek a tulajdonosoknak az jut az eszébe, hogy már pedig én nem csatlakozom!
0: Hogy ő jöjjön kezé, azt pedig engem egyáltalán nem zavar.
1: De engem meg vára, nem. Mert akkor fognak elcsapni. Majd meglátom.
0: Szerintem nem.
1: A legnagyobb baj az a gyerekek, a közlekedési baleset, mindenben.
0: Igen, de nem a telefonálás. Tehát elmondom neked, hogy az SMS írás, az e-mailezés, a fotózás, tehát hogy maga az, hogy te lenézel a telefonra, az hogy is. Fogod félkézés, bárcsak persze. Mindenki csak fogná és telefonálna. Itt a legnagyobb baj, a lenézek, fölnézek interakcióval
1: az
0: van.
1: Is, de, okay,
0: az
1: de
0: SMS
1: van egy...
0: szöveges üzenet. A telefon az...
1: De az is benne van, ugyanis egyik kezedet elfoglaltad, de és ráadásul utána a másikkal ugye tudjuk hamburgert teszel.
0: Igen, igen, igen. Na, várj, azért ezt
1: azt...
0: Ne, az legyen, hogy valamivel nem értek egyet, akkor az én vagyok.
1: De.
0: Nekem a telefonáló sokkal veszélyesebb, az SMS-t író, a közösségi oldalazó, az e-mailt kereső, a lefele néző. Ugyanis ha te telefonálsz, oké, hogy félkézzel fogod a kormányt, egy automata autóban félkézzel, azért azt megoldott. Engem a telefonáló nem zavar. Amikor látom, hogy a kezében van a telefon, és lefele néz. Na, azt hiszem, százszor veszélyesebb, mint egy sima telefon.
1: De most ne vegyük ki az élét ennek
3: a sztorinak.
0: Nem akarom, hogy hagyjon meg az is.
1: Az van, hogy beülsz, és automatikusan csatlakozik a telefonra.
0: Igen.
3: Szeretném megkérdezni, az előítéletek mennyire része az ilyen vezetési kultúrátoknak, tehát például, amikor valaki kicsit furcsa viselkedik az autópályán, egyből megnézitek a rendszámát, hogy melyik országból jött, és hogyha mondjuk esetleg ne találtál Románia.
1: Ja, hát az...
3: Akkor így van-e benned egy ilyen plusz elővigyázatosság, hogy ja, hát ebben az esetben elnézést kéne, uram. Hogy
0: tehát a román a tréler, amin visznek egy barkasz, amin van egy dácsi, amin van egy tyúkol, amin van egy disznó, abszolút megnézem a rendszámot, és tudom, hogy az a gerenda, aminek a végén van egy piros zászló, az úgy fog belefurodni az anyósülésembe, hogy direkt kimegyek jobbra, hogy véletlenül se be a melkasomba furodjon, vagy az anyósülésen, persze. Hát azonnal. Hát ha látod, hogy, hát hogy bolgár, ha török, ha román, hát életveszélyben vagy mögötte konkrétan, persze.
3: Még ami még
0: de ez egy jogos dolog, nem? Tehát azért nem... Azért
3: nagyon, tehát a sztereotípiek nem tesznek jót, de
0: a tréleren azon egy barkasz, azon egy zsiguli, azon még egy tyúketrec, azért az általában ők csinálják. Szóval, hogy ez jó, lehet szépíteni.
3: Nem számítana nekik, hogy itt hogy viselkednek. Ugye az itt a magyar autópályán, nem tudom, vagy lehet, hogy ők ott is így viselkednek, csak ott nem járok, ugye, és azért nem tudom, hogy ez milyen.
0: Sokszor szerintem kevesebb cashbe kerül nekik, mintha mondjuk ugyanezt megcsinálni német autópályán. Hmm. Sokkal szigorúbbak, sokkal többet ellenőriznek, sokkal nagyobb a büntetés. Itt valószínűleg azt érzik, hogy a nulláson, M3-ason, M5-ösen át tudnak úgy menni az ország, hogy a kutya nem állítja meg őket. Egyébként nem mernék megcsinálni. Tehát a tréleren plusz barkasz, plusz medveketrec.
1: Itt is ezt... kapnak medvével.
0: Egy tevével, meg két barkasszal. Ezt azért nem csinálod meg mindenhol, mert a németek szétszednek, és 5000 euró, és amíg be nem fizeted, nem mehetsz tovább. Tehát, hogy...
3: És akkor meglátod, hogy valaki a külső sávban jön, egy olyan autóval, ami kívülről már horpadt, kicsit ilyen rozsdáskás, bennéz az 5 fős autóval, lehet, hogy heten ülnek benne félpucéran, mindenki szakmunkás, tehát hogy jönnek haza péntek, ránéz a péntek délután, tehát most sietnek haza hétvégre, hogy minél többet tudjanak pihenni, és látod rajta, hogy a teljes veszélyérzet nélkül nyomja neki 170-nel, minden mozog az autóban, tényleg úgy ülnek benne,
0: felfoghatatlan, hogy igen. Még életben vannak, igen.
3: Igen, és úgy, hogy menjetek, srácok, menjetek, tényleg, menjetek haza, jó lesz ez.
0: Igen. Érdekes, hogy mindenkinek megvan az ilyen neuralgikus pontja, hogy ami az egyiket irítál, és azt, hogy figyelj, jöjjön a gyorsítóba, beengedem, nem érdekes, de ha áll a piros lámpánál is nem indul el, tehát mindenkinek van egy olyan pontja, nem, amitől úgy azonnal ledobod az ég szíjat közlekedésben. Ugye azonnal, látod, hogy ez a gyenge pontod.
3: Amitől nagyon felbosszantom magam, az az, amikor éppen mondjuk előzök az autópályán, és meglátom, hogy 3 kilométerről érkezik reflektorozva, tehát még nem is igazán van még a látótávolságon belül az autó, de jön reflektor, nyomkodja rám, fehér Suzuki. Nem fejeztük, fehér Skoda, bocsánat. Fehér Skoda, az a céges. Nem, mögötted, ja, jön. De még jutom 2 kilométerre van tőle, de már nyomja neki a fényküldetőt, hogy menjen a picsába. és látod, hogy fehér Skoda, és tudod, hogy jó, ez egy céges autó.
1: Ah, persze, semmi van, nem okay, drága.
3: Semmi nem drága. Így is van, nagyon fontos volt.
0: Igen, kemény ez, gyerekek. Németből hordják a motyót haza. Ezt csinálják egyébként. Aha, tehát valószínűleg ott veszik meg ezeket a kis szuperált dolgokat, és viszik haza. Hát igen, ezekkel a trélerekkel, meg ilyen szuper komolyok, a másokat. Sokat foglalkoztunk, igen, Németből jönnek, szoktam őket látni. Ja, tényleg durva. Talán mint egy kicsit kevesebb lenne, nem? Vagy így eleltűnögetnének. Nem vagyok sokat az M5-ösön, M3-ason, de azt látja az ember, hogy nincs annyi.
1: A magyar rendőrség is egy darabig emlékez, hogy voltak nagy büntetések, meg nagy megállítások, úgyhogy lehet, hogy ennek híre ment, és akkor most rendesen viselkednek.
0: Igen, abszolút. Nyugdíjasok mindenképpen a Spár bejáratánál 1 méterre szeretne leparkolni. Percekig köröz, amikor megvan a hely, 2 percig tart a parkolási bűvelet. Édeseim, igen. Na jó, van. Jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: időt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
14: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda Művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László is vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
15: Jön, jön, jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.

0: számolni. Jegyek aquaticum.hu.
1: Kiemelt kedvezmények, azonnal elérhető készlet, és júniusban akár 3 millió forint MG kedvezmény. Városi autót vagy családi SUV-t keresel? MG modellek már 5.999.000 forinttól, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesem tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
2: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
3: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
4: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
5: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
6: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
8: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Indul a Belváros Szeretelme program sorozat. Útfelújítási munkák kezdődnek a 33-ason. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem program sorozat. A Civis Ház a Főnix rendezvény szervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Hangsúlyozta Erdei Edit, a Civis Ház ZRT vezérigazgatója.
10: A Belváros Szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros Szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
9: Idén 28 helyi vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben. Erről Pap László beszélt. A polgármester hozzátette, a Kossuth Széchenyi utcától az Arany János utcáig autómentesek lesznek a hétvégék a Piac utcán a villamospálya rekonstrukciós munkák végeztével.
11: Ez azt jelenti, hogy hétvégenként péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
9: A város készülve erre az időszakra igyekszik szebbé tenni a főutcának ezt a szakaszát, 9000 tő növényt telepítenek ide. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd.
7: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
9: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni.
7: A DV Parking információit hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: Észrevettétek, hogy a cseresznye az a gyümölcs, amit mindenki kínál, és senki nem eszi? Nem? Nek van, hogy vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de a cserkó valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
1: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
0: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
2: Ehhez, hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
0: Hát ezzel aztán olyan kis pite lesz, hogy
2: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda néz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
0: remélem,
2: megy a
0: kezem. Remélem, szemen köp egy maggal, tehát
1: nem tudok, tehát tudsz éleset köpni maga?
2: Persze. Mehet a verseny. Na,
0: köpök,
2: gyere, zsült kell leköpni.
0: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
1: De mi ez? De hol tudtok? Hol tudsz
0: nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék. Figyelj.
2: Hoj! Ott van!
0: Vicces, jó?
1: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
0: Tessék, Zsűr homlok a következő.
1: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? A nem jó ját?
0: Az öreg! Néha minden egyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
1: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyeljem.
0: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámot, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
1: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
0: Persze!
2: Hát ennek technikája van.
1: De ez a technika? Nem, csak szájban.
2: És ott a nyoma a papíron, látod?
0: De ne csinálj, ne egyetlenül, hogy fújd meg levegőt.
1: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
0: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
2: Így egész kiteszed, és
0: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
2: Úgy.
0: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
1: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
0: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
2: Bocsász!
1: Gyula, elnézést kéne, Gyula.
0: Hát ez mi volt?
2: Nagy
0: nem
2: levegő.
0: Volt ebben. Nem volt ebben
2: kell venni. Nagy levegő, mint
0: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
1: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
1: Jó,
0: Zsűl, tartsd ki a fehér papír. Na tessék.
1: Nem, de ez nem, az a baj,
0: Rose Titanic.
1: Túl sok az aljak munka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
0: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
1: Hát, a bögrét.
0: Ne, úgy a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
1: de
0: problémák
1: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
0: Uh-huh.
2: Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
1: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
0: Ez ma a mélypont írja valaki, igen, és azt szeretjük.
2: És tényleg az.
1: Jó,
2: figyelj.
0: Gyere.
1: Ez már nagy lelkidátiózás.
2: Jó, így de nagyok vagyok.
1: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
0: Vicces.
1: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg másikor összehúzta magát.
0: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyattes, és lefordul.
1: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basszus, ez
0: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
1: Én ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsűl meg. Az ennyi múlott az életed, Zsűl.
2: Ha homlokot találja, most vége a Zsűlnek.
1: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe, tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
2: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozott.
1: Már
2: fölállt hozzá kihívással.
1: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyere, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
1: Oda nézd meg, a gúnányakához.
0: Figyelj, tessék, igen.
2: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
0: Az, amit nem tudsz többet megenni, mert akkor befosok.
2: Lelágjam neked.
0: Nekem ott megy a magot, csak rák meg kömerét. Sokat tanultak
1: a
0: hallgatók.
1: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
2: Várjál már.
0: Nagyon szeretem, tényleg a rádiózás mélypontja, imádom, igen. Gyere, gyere, gyere.
1: Igen, gyere, gyere.
2: Basszus!
0: Alámen.
2: De nem alámen.
1: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nincs ok egy ilyen vállalkozás, szárszom. Mutatom?
1: Látom az üveget.
0: Egy, beringatom magam.
2: Az elviszi a célt.
0: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
1: Az előbb hála, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz! Oda néz!
2: Még egyet.
0: Rádiózás csúcsa.
2: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt erősül. Élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám. Nagyon jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre. És tényleg pénzt kaptok ki. Te már meg vagyunk. Nagyon jó. Igen? Oké. Gyerünk.
1: Hopp. 1, 2, 3.
2: Oly! A papír, megvan, de a kör még
0: nincs. Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
1: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite
1: nem,
0: lenne.
1: Ez még megvan, ez még benne van.
2: Ez megéri szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat titeket. Gyere, Feri!
2: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
1: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
0: Annyi, mert vigyázz a fogsorra, Feri, nehogy az is repüljön, mert ebben a korban már egyébként.
2: Na,
0: az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
1: Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsort tisztenek. Egy rádiójáték.
2: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznyi köpő versenyen elindulsz.
1: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznyi a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy ilyen olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis szabot. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
1: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát tudod, lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is.
2: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
0: Hétvégén ebédelni? Ennyi szokott lenni a kritika.
2: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgat meg diplomásra.
1: Én kitől lőni a magot, csinálom a kezembe.
2: Ha, mutasd már meg! Ez nincs egy két ujjat közül?
0: Gyerekek,
1: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
2: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
1: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
2: Ez
0: két
2: tepsi pitére.
0: Meg tudod csinálni?
1: Figyelj, a fele úgy is gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem jelent.
1: De majd ezt teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy,
1: ez
0: tényleg így van, tehát hogy nem szabad megnézni. Na mi van a hahotával? Nincs még egy napi viccünk azért?
2: Eltűnt. Megvan?
1: Itt van, persze, mindig van. Miért szeretnétek, hogy hogyan viselje meg érzelmileg, intellektusban,
0: Tegyél próbára szégyenérzetben, abszolút. Tehát, hogy szégyenérzetben és intellektusban is tegyél próbára.
1: Van ebben amúgy idézetek is, amiből lehet tanulni például.
0: Mármint várjál, milyen idézetek? Tehát idézetek vannak a haotában híres emberektől?
1: Igen. Van benne egy idézetes rész, ez összezavart engem, hirtelen nem tudom, hogy érezzem magam.
2: Vicces idézetek?
1: Tessék, itt van, így is van.
0: Hú, nagyon kucsorog a gyomrom.
1: Most húzd meg az ujját.
0: Nagyon-nagyon nagy baj lesz ebből.
1: Az apuka bemegy a gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén. Mi baj van, kisfiam? Nem jövök ki a feleségeddel!
2: Még egyszer, mert én
0: hát az apukának a felesége az ő anyja. Igen, nem jön ki a feleségével. A fiú nem jön ki a feleségével.
1: Hát igen. Hát igen, ez az, ami távol tartott bennünket.
0: Na ezért hallgatlak titeket minden nap Svédországban. Ezt a színvonalat kevesen hozzák. Nagyon szeretem, a legjobb vagytok, kaptuk SMS-ben. Puszi.
1: Az unokám minden áron trombitát akar születésnapjára, mondja a nagymama a játékboltban. Van valami játéktrombitájuk? Kétféle is van, feleli az eladó. Egy normál trombita is, egy speciális. Mi az előnye a speciális trombitának? Fél nap alatt tönkre megy.
2: Hát kicsit elnevettem magát, kicsit elnevettem magát.
0: Egy kicsit elnevettem, igen.
1: De ez nem is vicc. Ez
0: én azt
1: ilyen...
0: hiszem, ebben a hahotában, vagy ebben a magazinban olvastam, amit elküldött valaki 9 óra előtt. És az ebb ugyanilyen vicc volt. A miért nem sír a kislány, az megvan? Azt szerintem az egy hahotás vicc.
2: Nem, miért nem sír?
0: Nincs meg. Miért nem sír a kislány, miután elesett a biciklivel?
2: Nem tudom.
0: Mert a kormány átszúrta a tüdejét.
1: Ez nem ebbe volt. De bárcsak ebbe lett volna.
0: Rohadék röhögsz. De. Nincs meg ez a vicc. 30 éve szerintem én ezt egyszer egy hautával olvasom. Hangosan felrögtem. Na jól van, gyerekek. Oké, okay. Azt mondja, hogy játékunk erre a hétre nincsen, viszont mondanunk kell egy eseményt, amit ugye nagyon nem mondtunk a héten. És
1: de
0: azt...
1: előtte még...
0: Igen? De előtte még... Csit, ne többen! Jöjjenek a nagyágyú viccek!
1: Nos, hogy sikerült a kabátvásárlás? Bőrigáztam. De hiszen nem is esett az eső. Nem bizony. Hát akkor az úgy történt, hogy oda mentem az eladóhoz, hogy adjon valami tuti kabátot. Erre ő? Vászon megfele? Á? Esetleg kasmér? Á? De találtál valami másik kabát? Erre? Igen, valami ilyesmire gondoltam.
2: Milyen?
1: Viszont látásra hazamegyek, és többet ne hívjatok fel.
2: Mi soha van, ne bőrigáztam?
0: Figyelj, ez hahota 83. Ezt nem is, ne akard megérteni. Ne akard megérteni. Hogy bőrigázott, te érted? Ja, hogy bőrigázott. Ja, értem. Oké, gyerekek. Jól van, gyorsan a hajózásról mondjunk két mondatot. Bár ugye az van, hogy ez jövő péntek, vagyis nagyjából egy hét múlva. Szántódi révtől indulunk, várunk mindenkit szeretettel. 6-tól 10-ig tart a mulatság, 6:30-tól lehet felszállni. Sorban állók, első sorba jegyet vásárlók, egyébként ingyen van, azok már jöhetnek 17:30-tól, és 7-kor indul a komp, kikötünk Tihanyban, és a BSV zenekart viszünk magunkkal, velük még nem voltunk, voltunk már sok zenekarral, Well Hello, Halott Pénz, Valmár, fú, Follow the Flow, tényleg nagyon sok mindenki volt már, de BSV-vel még nem mentünk, jó a csapat, jó a brigád, és a Metzger Viki jön még, ő is zenélget, sok 100 000 forint nyereményt viszünk magunkkal, játékokat viszünk magunkkal, aki úgy érzi, hogy velünk együtt zárná ezt a fél évet, vagy nyitná meg a nyári szezont, azt várjuk jövő héten pénteken, Szántódon, hát a révdél. A szokásos időpontban, ugye nekünk ez a szabadság után, vagy szabadság előtti utolsó nagy ilyen kis hajózásunk után elmegyünk egy hét Szabira.
2: Fél hétkor nyit az ajtó, de igen. Már érdemes korábban odajönni, mert sokan kérdeztétek, hogy van a beszállási sorrend, hát sorba fogtok állni. És
0: aki
2: akkor,
0: a érkezési sorrendben szálltok be, így van.
1: Általában félmeztelen embereket hamarabb felengedik, csak ennyit szeretnék mondani.
2: Halányok.
0: Igen,
1: nem
0: igen.
1: Ja, nem. Te is tudod, hogy nem válogatunk.
0: Igen, ha valaki még nem volt, akkor jöjjön, mert lehet, hogy az utolsó hajózás így ebben a formában, más terveink, ötleteink vannak jövőre, úgyhogy lehet, hogy az utolsót hajózzuk, és most kapott a sales osztály a fejhez, hogy kiesett egy szabad szemben látott összeg júniusról, de kitalálunk helyette más. Viszont nem biztos, hogy lesz ilyen hajózás, tehát aki szeretne Balaton közepén koncertet hallgatni, zenélni, hajózni velünk, ott lenni, és átélni ezt, ez egyébként nagyon unikális élmény, mert tényleg baromi jó hangulata van, ahogy
1: és
0: kell fel a
1: most,
0: nap.
1: Hogy a cseresznyemagköpő verseny is felkerült a repertoára.
0: Így egészen unikális. Az tényleg jöjjön velünk, mert hogy az utolsó, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, mához egy hétre, kis túlzással, holnaphoz egy hétre, de hogy jövő héten pénteken. Jó, hajózunk egy nagyot. És 10 órára érünk vissza Szántódra, tehát 10 óra, akkor mindenki ki tud szállni a hajóról.
1: Innentől már csak katamaránokra fogunk kitelepülni, és vízibiciklikre.
0: Igen, lesz más tervünk jövőre, úgyhogy lehet, hogy tényleg az utolsó. Utolsó hajózás, még azért hajózgatunk már egy 8-10 éve, tehát hogy azért tényleg mindenkivel mentünk. Van, aki már kétszer volt. Kétszer volt velünk a Halott Pénz, igen. Kétszer volt talán a Volmár, volt velünk a Valmár, volt velünk a Well Hello, tehát van, akivel már többször is hajóztunk, Dudán is hajóztunk, Balatonon is hajóztunk. Hát jó régóta megy ez a történet is, úgyhogy...
1: Itt az ideje abba hagyni.
2: Ki volt az?
0: Igen. Úgyhogy jövőre más lesz. Jó, gyertek, várunk mindenkit. Szeretettel. Kártérítést fogok kérni a mai műsortól, elhagytam az agysejtjeimet. Oh, de hasznosak voltunk, mert megtanítottuk Esztert köpni, érted? Hát ez...
1: Köszönöm szépen amúgy, ezt akartam, köszönöm szépen.
0: Egy rendes vagány csaj tud köpni.
1: Én még nem, de egy rendes vagány csaj, igen.
2: Igen. Majd újabb fütyülni?
1: Én sehogy sem tudok fütyülni, csak fütyülni is csak úgy tudok, hogy befelé szívom a levegőt. Tehát én semmit nem tudok kiadni magamból, minden befelé.
0: Igen.
2: Erős fütyű volt.
1: Van, amikor sikerül.
0: Igen.
1: Ezeket me- ezt, de hogy, te tudsz fütyülni?
0: De egyébként ez egy jó vicc. Apa, egy banán van a füledben. Nem hallom kisülemet, egy banán van a füledben. Jó, ezt szeretem. Ezer éves, de szeretem. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha voltak ilyenek, valamit keresünk. 2 perc, pontosan 9:30.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
7: Ahhoz tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal.
7: 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl!

0: alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
9: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészlet. Is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte!
10: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
11: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
12: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
13: Otthoni és

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
4: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
5: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól, készletről, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Sikeres szezont zárt a Kodály Filharmónia. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC-nek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Közel 100 hangverseny, telt házas koncertek, sikeres szezont zárt a Kodály Filharmónia Debrecen. Két együttese összesen csak

0: 100 hangversenyt adott a most zárult évadban. Ezek közül közel 30 ifjúsági koncert volt. Az évad tervezés azonban nem könnyű, mivel nagy az igény a zenekarra és a kórusra, és a vidéki együttesek sok kihívással küzdenek. Mondta Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia vezetője az évad zárón.
1: A vidéki zene életben van mit helyre tenni, és ebben nekünk azt hiszem, hogy kiemelkedő szerepünk lehet, hiszen a debreceni zene élet az egyik legkülönlegesebb az országban. Az, hogy itt egyszerűen egy kiváló szimfonikus zenekar és egy kiváló kórus.
0: Az eseményen Puskás István alpolgármester a csapatmunkát és a szolgálatot emelte ki a Kodály Filharmónia jellemvonásai közül, a művészeti tevékenységét pedig példaértékűnek nevezte. A Kodály Filharmónia kiválóságainak szakmai elismeréseket is átadtak. Sport. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC labdarúgó csapatának a Konferencia Liga második selejtező körében. A sorsolást szerda délután tartották az UEFA svájci központjában. A DVSC a máltai Marsax Lok FC és az örmény FC Pjunik párharcának győztesét kapta ellenfélül. A Pjunik az örmény rekord bajnok, és a máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. Az első mérkőzés Debrecenben lesz július 23-án, a visszavágót egy héttel később rendezik meg. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. A rendezők azt kérik a nézőktől, hogy vigyenek magukkal magyar nemzeti lobogót, és együtt szurkoljanak Lovas Zoltánnak. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul. Napos gomoly felhős időig érkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, remélem mávos buli lesz jövőre. Hát készülünk a tókiszáradásokra, azért nem merünk már jövőre hajózást tervezni. Szóval dopamin oldalakról beszélgettünk, ami ugye egészen érdekes tendencia, Dél-Koreában vannak ilyen oldalak, megtaláltuk őket, és kamu vásárlások és kamu ételrendelések eljutsz egészen a kiszállításig, de nem hoznak semmit és nem vásárol semmit, mégis nagyon sok embernek örömet okoznak, egyre többen használnak ilyen fék rendelős oldalakat, ezt mutattuk be és jártuk kicsit körbe, illetve itt forgat a Svarci, és két napra lezárják a Deák tér és az Őrsvezértéri metrót nappal, ami azért még egy amerikai szuperprodukció esetében is nagyon-nagyon ritka. Egyrészt baromi sokba kerül, kettő nagyon bonyolult ezt megoldani. Felhívtuk Pejko Tamást, aki egyfajta hát tulajdonképpen a location manager, így lehet mondani, ugye?
1: Location manager.
0: Oh, well. Igen, a produkcióban, well, yeah.
2: Very interesting position, if you ask me.
0: Így van, és egy kicsit kifaggattuk ezekről az amerikai dolgokról.
2: Prices, budget and stuff.
3: Legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
2: Hány kilócseres nyelz?
4: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra
0: kiállítani.
4: Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom napi 30 millió forint.
0: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros
4: vagy a BKK. Én ennyivel indítanék.
5: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek!
4: Az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon, pár évvel ezelőtt valami de sorozathoz.
0: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
2: Most ezért van ilyen állapotban.
0: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
4: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek. Ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucit bekapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosságért van.
0: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert hogy a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehetünk Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni Budapestből.
4: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
0: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Svarcival kerülnél bármilyen kapcsolatba?
4: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
0: Figyelj, olyan volt, amit szerettetek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy
4: autópálya fölé,
0: azt mondják, hogy na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
4: Igen. Úgy közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
0: Autópálya alagutat szerettetek volna kibérelni, hogy zárják le
4: így
0: nektek?
4: Így. Aha. Így.
0: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
4: Pontosan.
0: De egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinálj terelés, leterel, visszaterelés, és mennek.
4: Egyszerűbb, mint egy metrónak az árása szerintem.
0: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
5: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
0: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
2: Nem. A Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra?
0: Nagyon jó kis ingatlan, csak mondom, ha esetleg kerestek.
2: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
0: Igen.
5: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt. Oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
4: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni. Nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után
5: a gyurmázógépek.
0: Ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
4: Aha.
0: Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamuitellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
5: És akkor jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
0: Igen, ez abszolút jó. Igen. Dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
2: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
0: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
2: Nézzétek, én nem rendeltem meg a dagasztógépet, miután megalázott érte Balázs, úgyhogy...
5: hogy lesz így új dagasztógépem?
0: Hogy jövök ki, én szarul, komolyan mondom. Elintettem a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
2: Ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rád, és azt mondtad, hogy valóban?
0: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos. És tényleg akarod?
2: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna,
5: mivel akkor fogod megkavarni a kis pitét?
2: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
5: meg először. Egy kavarógépet.
2: Igen.
0: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
2: Na, ezt próbáljuk csak érteni.
0: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csóklevet köztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
5: Na.
0: Igen, hetete ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölment ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
2: Van a BAZ-ZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
0: És azokat nézegeted?
2: Drága dolgok, de azokat én sem veszem, mert csak nézem.
5: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
0: Úgy hívják Gyula.
5: Ja.
0: Szóval, hogy elmondom neked, hogy én látom az ő oldalát, mert tükrözöm a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóró vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: 10 perc múlva 10 óra, megnéztem az időjárást, nagyon szép időnk lesz jövő héten a hajón. Nem túl meleg, nem kánikula, 28 fok, ez a pont jó, és hát ugye 10-kor már kikötünk, úgyhogy nem fogunk megsülni a hajón.
2: Mert énekelted, ringat a víz.
0: Igen, és hívjuk a naphallgatóját. Aztán hány órára van itt holnap taxival a Pite, te?
5: Mikorra készítjük?
2: Nem tudom, én magam hozom be, hát ne viccelj, behozom én ezt személyesen.
0: A kis a ferkóval, hogy onnan még a
2: pitécskét. Nézze, még van 11 szem cseresznye.
5: Lehet, hogy nem is reggelizek holnap.
2: Meg is leszünk szerintem.
0: Én komolyan mondom, én mától már csak luttól a hágyatom magam, hogy holnap a pite befélem a gyomrocskámba.
2: De hogy megjelenjek ott még éjszaka, hogy lesz egy gyomaradékot.
0: Igen. Ja, Istenem.
2: Az lesz a legjobb. Te hoztattad kimagozni ilyen sziószállal, Feri?
5: Nem, kézzel így megfogod, széthúzod.
2: De akkor ráfröccsönök, és körülményeidre.
5: Tegyél magadra valamit, amit nem sajnálsz.
2: Olyan nincs. Na. Olyan nincs, amit nem sajnálok.
0: Nem veszi föl, pedig nagyon jót írt, ugye egy cseresznyeköpő versenyt talán rendeztünk 9-kor. Nem csodálom, hogy ti nem kaptatok az NK pénzekből. Nesze neked kulturális műsor. Jót írt, kár, hogy nem vette föl. Mutatjuk, hogy mit nyert volna.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
0: Ez megkapja, tehát nem jó a feltételes mód, megkapja, csak még nem tud róla, de ez mindenképpen az övé lesz. Addig üldözzük, amíg fel nem veszi a...
2: Csaba, azt kérdezi, az hogy mi lesz a következő? Megtanítjátok Eszter fingani?
5: Nem rossz ötlet.
0: Én egyre kevésbé hallok ilyen őszinte reggeli rádió műsorokat, úgyhogy arccal a mélység felé menjünk.
2: Úgyhogy meg kéne díjazni kéne saját magunkat, hogy milyen nagyszerűek vagyunk.
0: Szerintem igen. Szókimondó, bátor, ma már mindenki PC, mindenki kedves, mindenki politikai korrekt. Itt meg cseresznyét köpünk.
2: Aki buszusalak vagyunk is.
0: Igen.
5: Talán mindenki köpködte a cseresznye magot.
2: De hát a köpködés alapvetően nem a kultúrának a része. Nem tudom,
5: hogy... Jó, hát nem egy rádióadásban, igen. De bum.
0: De úgy kell megtanulnom pukizni, hogy elaludjon a gyertyalánk. Tehát ennek az lesz a tesztje, hogy Laci írja, berakunk egy gyertyát, meggyújtjuk. Oda mész és hús.
2: Jó, az a kérdésem, Balázs, hogy megette nagyobb a hús cseresznyét, hogy mernél most pukizni?
0: Hát...
5: Mocorog.
0: Érdekes dolgok zajlanak. Igen, lehet, hogy már picit ott sérülne az ománc. Tehát, hogy is mondja csak.
2: A reputációd, az féltett, Balázs.
0: Hogy is mondjam, hogy fennakadna egy-két dolog a szűrőn. Igen, én nem bírom nagyon a cseresznyét. Kicsit olyan vagyok, mint egy laktózós, akinek meg kell inni fél liter tejet. Tehát nem az én gyümölcsöm a cseresznye.
2: Időről időre rá kell próbálni, hogy még mindig így van-e. Én nem behiszek.
0: Ja, abszolút, de egyelőre úgy látom, hogy nem alakult ki a tolerancia. Tehát egyelőre ez nem változott. Gyerekkorban működött, valahogy nem tudom.
2: Motorra
0: nem vagyok.
2: Jöttél?
0: Nem.
2: Hát akkor ez egy jobbik eset, nem? Van egy kis privát szféled legalább.
0: Igen, hogy amikor Kapcsi elmesélte, hogy mi történt vele az autóban.
2: Ezt nem mesélte, de...
0: Hát ja, Kapcsi minden értekezleten elmeséli, tudod, hogy hányszor, hogy...
2: Igen, ja. Hát... Na, ezt majd akkor izé.
0: Imádjuk.
2: Cliffhanger.
0: Jól van, akkor te holnap pitét küldesz, nem vagy, holnap Juliska van, és aztán mi zárjuk a hetet.
2: Bejövök, mondom, behozom a pitét.
5: Jó, pitusz.
2: Hányszor kell elmondani nektek valamit?
5: Hát tudod, sokszor, meg inkább be kell hozni.
2: Bejövök, behozom a kis kezeimmel.
0: Az se baj, ha hétfőre jössz. Amikor úgy érzed, csak legyen kész a pite.
2: Az a baj, hogy hétfőn nagyon, tehát úgy jövök, vidékre jövök éjszaka, úgyhogy akkor nem fogok tudni pitézni.
0: De jössz reggel?
2: Jövök.
0: Jössz reggel. Milyen rendes vagy, látod, elment egy hét Szabira, de még hétfőn bejön. Ez az igazi.
5: Nem bírja nélkülünk olyan sokáig.
0: Ez az igazi.
2: Az egy hét Szabira, az 4 nap lesz, ugye? Hogy 4 teljes napot kivettem szabadságnak, hihetetlen.
0: Jól tetted.
2: Sajnos logisztikai problémáim akadtak, ugye muszáj vagyok jövő héten 4 napig távol lenni, de utána Balázs is lesznek.
0: Pitére fel, akkor ferkó, ma már nem vacsorázzál semmit.
5: Jaj, de finom.
0: Jövünk holnap. Vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj! Használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
12: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
13: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Hirdessen nálunk!
18: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Színes programokkal telik meg a belváros. Salak motoros EB elődöntő lesz szombaton. Dobonik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A szervezők 28 helyi vagy Debrecenhez kötődő fellépőt vonultatnak fel. A város a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek a piac utcán, számolt be tegnap a DTV híradó. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot. Itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 21. Ezekkel a zenékkel lesz jó hangulatú az idei nyár. Üdv mindenkinek a munkában, Györke Attila vagyok. Hamarosan már a nyaraláson hallgatjuk együtt ezeket az igazi mai slágereket. Az idő pedig ma 30 fokos, napos, néha-néha gomoly felhős lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És természetesen ma is lesz majd játék Sopron Fest páros napi jegyekért.

0: igazi mai sláger megy, és ma is sok-sok esély lesz elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, július 2-ára, vagy 3-ára, vagy 4-ére. A játékos dönti el, hogy melyik napon szeretne bulizni. Ki az óramáz listája? Lássuk! Halló, halló!
1: Ja, játékra szeretek jelentkezni.
0: Hello, kivel beszélek én most?
1: Erika.
0: Szuper jó a csütörtök? Mit csinálsz?
1: Hát most éppen pihengetek.
0: Szabad nap?
1: Igen.
0: Szabad-e locsolni? Nem? Szabad-e a Sopron Fesztivál belépőt adni, mert 10. lettél?
1: Szuper, köszönöm. Örülök neki nagyon.
0: És mi az, amit tudnod kell?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Szuper, köszönöm.
0: Melyik napra adhatom a belépőt?
1: Hát talán az utolsóra.
0: Megnézitek a Prodigy-t?
1: Igen.
0: Jól van, helyes. És aki szeretne még ott lenni, az hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsort, mert ma is és holnap is sok-sok játék lesz még itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Új MGZS Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes VLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
5: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
6: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
7: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
8: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
9: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
8: A Summer Open Air Partival.
9: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
8: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
11: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
12: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
11: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
13: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
2: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na hát, ha van munka, ami számomra a nyárhoz köthető, az Zolié, a Viberezőnké, aki napelemeket szerel. Hát kitartás, jó munkát mindenkinek a tetőn is. Tessék vigyázni, mert lassan magas UV-sugárzással lehet számolni.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nyugodtan kimondhatjuk, gólokban gazdag volt a tegnap este és a ma hajnal a futballvilágbajnokságon, bár pont a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság meglepetésre 1-1-es végeredménnyel zárult. Maga a mérkőzés vontatott volt, de született egy rekord. Cristiano Ronaldo lett a legidősebb mezőnyjátékos, aki valaha kezdőként pályára lépett VB mérkőzésen. Anglia-Horvátország 4-2 lett egy sokkal izgalmasabb és látványosabb mérkőzésen. A szakik szerint ez lett a torna eddigi legszórakoztatóbb, egyben a leggólgazdagabb mérkőzés. Gána-Panama 1-0, azaz egy gól egyébként a 95. percben született a szakadó kanadai esőben, és bár Gána győzedelmeskedett, mégis ők lettek az első csapat az idei tornán, amely az első félidőben egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni. Üzbegisztán-Kolumbia 1-3, és ennek köszönhetően Kolumbia az élre ugrott a K csoportban. Innen várják a folytatást.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4

0: vezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citán modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
14: A Durgó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
16: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
18: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
17: De jó neked. Mi a titkod?
18: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
17: Sedacur Forte.
18: És a koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
21: Elballagott a BMW duális képzésének első évfolyama. Színes programokkal telik meg a belváros. Dobonik Valett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Elballagott a BMW Group nyár Debrecen duális szakképzési programjának első évfolyama. Erről a vállalat számolt be a közösségi oldalán. A 2023-ban indult képzés 100 diákja a tanulmányok során közvetlen tapasztalatot szerzett a modern autógyártás legfontosabb technológiáiban. Többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazásában. A BMW közlése szerint a végzősök számára állás lehetőséget kínálnak a debreceni gyárban. A Debreceni Szakképzési Centrummal közösen megvalósított programban a brassai, a beregszászi és a megvart technikum tanulói vesznek részt. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Sport. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC labdarúgó csapatának a Konferencia Liga második selejtező körében. A sorsolást szerda délután tartották az UEFA svájci központjában. A DVSC a máltai Marsax Lok FC és az örmény FC Pjunik párharcának győztesét kapta ellenfélül. A Pjunik az örmény rekord bajnok, és a máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. Az első mérkőzés Debrecenben lesz július 23-án. A visszavágót egy héttel később rendezik meg. Napos gomoly felhős időig érkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!

0: her alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel. A nagyobb vizeink rendre 23 fokosak, magas az UV.

0: nyerni a Sopron Festre, amiről részletek most az infók között, aztán visszatérek ilyen dalokkal, mint a Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel

0: 10-ként mostantól a forradalomtól a 20-as 311-en, ha sikerül, rádió egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára indítjuk a Daily Mixet, de most még valaki megnyeri tőlem a páros belépőjét a Sopron Festre, júli 2-3-4, bármelyik nap bemehet a mázlista. Na nézzük, ki lesz az. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Imre vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Imre, szeretnél egy jó napot magadnak?
1: Legyen jó a napom.
0: És majd legyen jó a július elejéd is, mert hogy befutottál tizedikként!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: De jó vagy, Imi!
1: Nagyon köszönöm, szuper, nagyon vagány!
0: Hogy tedik a napod, mit csinálsz? Hallom, hogy vezetsz.
1: Igen, vezetek, a Hungárián megyek, eddig minden rendben van, úgyhogy munkával telik, de földobtátok a napomat.
0: Örülök neki, jó utat kívánok, vigyázz magadra, tervem az, hogy másoknak is feldobjam a napját, úgyhogy lesz ma még játék délután is, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kolbászkal, a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
10: Meg ez is, és ez is.
9: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Na, mi lesz a mai program?
15: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
14: Vagyis?
15: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
14: És ha rock'n'roll, akkor...
15: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
0: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
18: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
19: Hű, stabil optikai net féláron.
0: Bizony, ennek a felesem tréfa.
19: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Színes programokkal telik meg a belváros, salakmotoros EB elődöntő lesz szombaton. Dabó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A szervezők 28 helyi vagy Debrecenhez kötődő fellépőt vonultatnak fel. A város a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek a piac utcán, számolt be tegnap a DTV híradó. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul. Napos, gomoly, felhős időig érkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Ákos, Zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

Rádió egy ebédidő a legjobb pop és klubslágerekkel egymás után mixelve őket. Ez a déli mixünk, avagy a finom jó ebédhez szól a rádió egy igazi mai sláger. Sziasztok, Szilágyi László vagyok. No, hát a ebédhez még annyit hozzátennénk, hogy lesz lehetőség ma is elvinni a rádió egy menüit, mégpedig a menü szóval, hogyha éhesek vagytok úgy kollektíve, akkor 2095953953-re küldjétek a menü szót, aztán a következő órában majd ünnepeljük a születésnaposokat, ahogy szoktuk, és most is lehet őket nevezni az előbbi SMS Viber számra. Én pedig a számokat sorolom itt gyorsan egymás után. Mire számíthattok a következő 10 percben? Bibi Rexa, Faithless, New Religion, imádjuk, Benson Boone és a Beautiful Things, ez még jobban, Shawn Mendes és a There's Nothing Hold Me Back, Asheros.

Stopoljuk a Daily Mixet még pedig a közlekedési infók miatt. A következő helyeken vezessetek türelmesen és figyelmesen. Balmazújvárosi út, Csigekert utca kereszteződés, sávlezárások, óvatosan. Erzsébet utca vége, Petőfi tér kereszteződés, a középső sávokban dolgoznak még mindig. Óvatosan a besorolásokkal a kereszteződés végén. És útépítési munkálatok miatt kell lassítanotok a Vágóhíd utca, Simon László utca kereszteződésnél. Legyetek óvatosok, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. A legjobb zenéinket Taylor Swift érkezik, és az a Blight.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 18-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Lapszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem program sorozat. A Civis Ház a Főnix rendezvény szervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Hangsúlyozta Erdei Edit, a Civis Ház ZRT vezérigazgatója.
2: A Belváros Szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros Szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: Idén 28 helyi vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben. Erről Papp László beszélt. A polgármester hozzátette, a Kossuth Széchenyi utcától az Arany János utcáig autómentesek lesznek a hétvégék a Piac utcán a villamospálya rekonstrukciós munkák végeztével.
3: Ez azt jelenti, hogy hétvégenként, péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város készülve erre az időszakra igyekszik szebbé tenni a főutcának ezt a szakaszát, 9000 tűnövényt telepítenek ide. Útfelújítási munkákat kezd a debreceni önkormányzat a 33-as számú főútvonalon, közölte a polgármesteri hivatal. Az útfelújítás első üteme ma a BEM tér és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődik, ahol először ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. Jövő hétfőtől pedig lezárják a két szélső forgalmi sávot, itt a buszmegállók betonozása és a szükséges szegélyépítések zajlanak majd. Előreláthatóan július elején kezdődik a kivitelezés a Nádor utca és a Füredi út 94 közötti szakaszán. Egy évtizeden belül megjelenhetnek az önvezető taxik Debrecenben, az autonóm járművek fejlesztésében pedig a Debreceni Egyetem is részt vesz. Egyebek mellett erről is beszélt a Debrecen TV Esti Közelkép című műsorában Húsi Géza, a műszaki kardékánja. A műsorban elhangzott, a legfejlettebb technológiai környezetben szerezhetnek gyakorlati tudást a műszaki kar hallgatói, követve az ipar fejlődését. Ennek dinamikáját jelzi, hogy már idén nyáron önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe az új technológia továbbfejlesztése érdekében. Egy évtized múlva pedig önvezető taxik járhatják a város útjait. Részletezte a DK-n.
4: Jelenleg az Alazónon tesztpályán tesztelik, illetve tanítják be különböző közlekedési szituációkra. Egyébként kettes vezérlési, vagy kettes önvezetői szinten van, ezt akarjuk négyesre. A kettes körülbelül azt jelenti, amit most mondjuk a legfejlettebb önvezetőshez hasonló autók tudnak.
1: Húsi Géza azt is elmondta, Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, az itteni mérnökképzés pedig lépést tud tartani a napjainkban zajló technológiaváltással, ami a dolgozók és a robotok együttműködése irányába mutat a gyártásban. Elballagott a BMW Group nyár Debrecen duális szakképzési programjának első évfolyama. Erről a vállalat számolt be a közösségi oldalán. A 2023-ban indult képzés 100 diákja a tanulmányok során közvetlen tapasztalatot szerzett a modern autógyártás legfontosabb technológiáiban. Többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazásában. A BMW közlése szerint a végzősök számára állás lehetőséget kínálnak a debreceni gyárban. A Debreceni Szakképzési Centrummal közösen megvalósított programban a brassai, a beregszászi és a megvart technikum tanulói vesznek részt. A vállalat bejelentette, hogy az idei kiválasztási folyamat lezárult, így ősszel újabb 100 diák kezdheti meg tanulmányait a duális képzésben.

0: közel 100 hangverseny, telt házas koncertek, sikeres szezont zárt a Kodály Filharmónia Debrecen. Két együttese összesen csaknem 100 hangversenyt adott a most zárult évadban. Ezek közül közel 30 ifjúsági koncert volt. Az évad tervezés azonban nem könnyű, mivel nagy az igény a zenekarra és a kórusra, és a vidéki együttesek sok kihívással küzdenek. Mondta Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia vezetője az évad zárón.
1: Vidéki zene életben van mit helyre tenni, és ebben nekünk azt hiszem, hogy kiemelkedő szerepünk lehet, hiszen a debreceni zene élet az egyik legkülönlegesebb az országban. Az, hogy itt egyszerűen egy kiváló szimfonikus zenekar és egy kiváló kórus.
0: Az eseményen Puskás István alpolgármester a csapatmunkát és a szolgálatot emelte ki a Kodály Filharmónia jellemvonásai közül, a művészeti tevékenységét pedig példaértékűnek nevezte. A Kodály Filharmónia kiválóságainak szakmai elismeréseket is átadtak. Sport. Örmény vagy máltai ellenfele lesz a DVSC labdarúgó csapatának a Konferencia Liga második selejtező körében. A sorsolást szerda délután tartották az UEFA svájci központjában. A DVSC a máltai Marsax Lok FC és az örmény FC Pjunik párharcának győztesét kapta ellenfélül. A Pjunik az örmény rekordbajnok, és a máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. Az első mérkőzés Debrecenben lesz július 23-án, a visszavágót egy héttel később rendezik meg. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. A rendezők azt kérik a nézőktől, hogy vigyenek magukkal magyar nemzeti lobogót, és együtt szurkoljanak Lovas Zoltánnak. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ma délután térségünkben sok napsütésre van kilátás, néhol megnöveket a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben, 29 fok körül alakulnak a maximumok. Pénteken napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet hajnalban már 12-19 fokot is elérheti. Ezt követően 30 és 35 fok között alakulnak a maximumok, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kisebb eső vagy futó zápor, tehát holnap érdemes lesz odafigyelni a hirtelen beköszöntő kánikulára, az a 35 a nagyjából 28-ról elég nagy ugrás, úgyhogy ha érzékeny vagy rá, akkor készülj. Remélem érzékenyek vagytok az igazi mai slágerekre, főleg a legjobbakra, mert most ezek közül jön egy igazi klasszik, Exfoling Rosso és a More Than You Know!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
6: Reklámot hallottak.

0: Csütörtökön is megebédeltünk, kajakómáztunk, és aztán beindítottuk a délutánt együtt. Jön a folytatás. Nincs megállás, érkezik vissza hozzátok Király Tamás a legmenőbb igazi mai slágerekkel, tegykákkal, játékkal. Én pedig köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 2 órában a Debreceni stúdióból. Szilágyi Lászlót hallottátok, mindenkinek szép napot kívánok, süssön rátok a nap!
1: Ha ezt hallja, tudja!

0: Szigetben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéletben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes.

0: A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kompakt méret, lendületes vezetési élmény és kiemelkedő árértékarány. MG3 benzinmodellek már 5.999.000 forinttól, készletről. Júniusban különleges nyári ajánlatokkal és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával lehet a tiéd az MG3. MG Tóth Autó. Jobban jársz! A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
2: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezd velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött. Színes programokkal telik meg a belváros. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, írja a dehír.hu. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt, a szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. A szervezők 28 helyi vagy Debrecenhez kötődő fellépőt vonultatnak fel. A város a környezet megszépítésével is készül, több ezer növényt ültettek a piac utcán, számolt be tegnap a DTV híradó. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul. A nap további részében és holnap is többnyire gyengén felhős és csapadékmentes időre van kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 15-17 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 6 órakor csap össze a futballvilágbajnokságon Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság az A csoport második fordulójában. A csehek javítani szeretnének, mert hogy jelenleg csak a harmadik helyen állnak. 21 órakor láthatjuk a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést a B csoportból. Svájc egy korábbi döntetlennel végződött mérkőzés miatt jelen pillanatban a második helyen áll a csoportban. Éjfélkor kezdődik szintén a B csoportból a Kanada-Katar mérkőzés. Kanada ráadásul hazai közönség előtt játszhat, Katar pedig a Svájc pont azonosság miatt szintén a második helyről várja a mérkőzést a csoportból. Hajnali 3 órakor kezdődik magyar idő szerint a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, az A csoport egyik legjobban várt rangadója. Dél-Korea jelenleg az élről vág neki ennek a mérkőzésnek. A bulvársajtó pedig azzal van tele, hogy K-pop sztárok és mexikói hírességek egymásnak üzengetnek a közösségi médiában, és fokozzák a meccset övező hype-ot.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja.

0: Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon.

0: www.drrose.hu.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kertet számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
3: A Durko és a Viszki bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézem a fesztivál belépőjét valakinek. Sopron Fest július 2-án, 3-án és 4-én napi jegyet lehet nyerni, és a játékos bármelyik napon ott lehet. Ki az óramáz listája? Halló?
1: Szia, Kitty vagyok.
0: Kitty, te vagy az. 10-ként hívtál fel!
1: Igen, köszönöm. Nagyon örülök.
0: Na, mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor te fesztiválozni fogsz.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok.
0: 20 másodperccel ezelőtt még csak tárcsáztál, erre most meg már ott leszel a Sopron Festen.
1: Igen, igen.
0: Mit csinálsz most amúgy?
1: Dolgozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: kérdőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
3: Vár a Lidl, az év friss pékárú kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékárú kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor
11: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.
15: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
16: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
17: Biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött. Pénteken csökkennek az üzemanyagárak. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, írja a dehir.hu. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt, a szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással.
1: Gazdasági hírek.
17: Péntektől újabb bruttó 7-7 forintos árcsökkenés érkezik az üzemanyagok nagykereskedelmi árában, írja a holtankoljak.hu. A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében. A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti piaci átlagára 627, a gázolai 639 forint.
2: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
17: Villamos pályakarbantartási munkákat végez a DKV ma 18 és 22 óra között a Kálvin téren. A munkákkal járó zajok miatt a társaság a környéken lakók elnézését kéri.
1: A DKV információit hallották.
17: Napos csapadékmentes idő ígérkezik pénteken 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki most megkapja a páros napi jegyét a Sopron Festre. Nemrég játékot indítottam, és július 2-án, 3-án vagy 4-én ott lehet másodmagával. Háló, háló!
1: Háló!
0: Háló!
1: Háló, Bálint vagyok, háló!
0: Háló, Bálint, háló, Pacsi! Honnan hívtál?
1: Éppen autóval megyünk haza Sopronba.
0: Már mész a fesztiválra?
1: Hát egyelőre haza, de hát nem tudom, hogy most jó helyen járok-e.
0: Már mész a fesztiválra. 10-én hívtál fel!
1: Gyerekek, jó!
0: Hát egy egész család játszik velem, ahogy hallom.
1: Igen, igen, kocsiba ülök, de folyamból mondtam felettem, hogy nyomja.
0: És milyen jól nyomtad?
1: Ennyi.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is lájér megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Hát menjen az egész család fesztiválozni, én 2 napi jeggyel megtámogatom ezt a kis családi programot, jó?
1: Nagyon jó, köszönjük szépen!
0: A parti részleteit pedig most mutatom az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4.

0: Kronfestre a Rádió 1-en.
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc, közlekedési infók. Léna nagyon cuki dobott egy ilyen SMS. Sziasztok, M1-es Budapest irányában akkora a dugó, hogy a kocsik inkább visszafordulnak abban reménykedve, hogy le tudnak hajtani valahol. Léna. Hát drága Léna, az M1-es autópálya Budapest irányába az egy teljes pálya lehet határtól végig, szóval legközelebb nagy segítség lenne, ha megírnád, hogy pontosan hol lehet a gond, mert az lehet Győr, Tatabánya, de Bicske is. Viszont szerencse, hogy dobott üzenetet Balázs is. Három kamion ütközött állítólag a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél, több mint 8 kilométeres a dugó. Samu pedig azt írja, M7-es, dolgoznak Budapest felé a 60-as kilométernél Székesfehérvárnál mozgó tereléssel. Jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 5 után is a Live Mixben, Király Tamással és Jaminával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Július.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Szemét.
15: Levittem.
14: Villany.
15: Befizettem.
14: Klíma.
15: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
14: Hol?
15: kaisai.hu.
16: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
17: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
18: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
17: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
19: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
10: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hunaj Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
20: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
21: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
22: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
23: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Péntektől újabb bruttó 7-7 forintos árcsökkenés érkezik az üzemanyagok nagykereskedelmi árában, írja a holtankoljak.hu. A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében. A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti piaci átlagára 627, a gázolai 639 forint.
2: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
24: Napos csapadékmentes időig érkezik pénteken 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió.
25: És Jamina itt is van mellettem óriási lendülettel. Hello mindenkinek! A mikrofonnál viszont Király Tamás.
26: Igen, meglepődtünk. Szia Tamás, üdvözlünk a Live Mixben téged is, és én próbáltam huhogni egyébként, mert a Gerivel mindig a sweepert elhuhogjuk, de most nem adtad be.
25: Így van. Hát, igen. Már az első hiba megvan, hát ha nem lesz ennél több. A kamerát elindítottuk, a TikTokot mindjárt elindítják, a csodálatos technikusaink éppen dolgoznak ezen ezerrel, lehet minket természetesen nézni, és élőben a következő egy órában viszont Jamina mixeli az igazi mai slágereket.
26: Így van, és akkor indulok is. Tök jól mondtad, Tomi, hogy a visszavonuló Ed Sheerannel fogunk kezdeni. Hát akkor érdemelje meg a mai nyitódalt, ez pedig Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kezdjük tehát Király Tomival és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixet.

0: De jó ez a dal.
1: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mixben, Jamin a lemezjátszók mögött. Szia, Jami és Tamás, mi locsolás közben hallgatunk titeket a gyertyőccel. Kicsit felpörgött, jön a tűzoltó autóval locsolni, és kaptuk is erről egy nagyon cuki videót. Tényleg van egy ilyen kis...
2: tényleg, jó, de aranyos. Köszönjük szépen ezt a videót. Egyébként ilyenkor ez a locsolás, annyira imádom én is nyáron, mikor ki kell menni locsolni. Én egy kicsit később szoktam, ilyen 8 körül, de tényleg nagyon-nagyon jó
1: ilyen
2: program.
1: Ilyen kis chill az egész, nagyon. Nem? Lenyugtat.
2: Főleg ilyen kis tűzoltóautó, meg fogom gondolni ezek után.
1: Na, valamit megnéznék, amikor egy ilyen tűzoltóautó nyúlsz. Sziasztok, mi most indultunk osztálykirándulásra Zamárdiba, az egy jó hely. Az osztályfőnökünknek Ági néninek kellene egy jó kis zen, amitől lelazulna, mert még nagyon feszült. Hát igen, az osztályfőnökök azok sokszor feszültek.
2: Figyelj, oda nem bármilyen zenét küldenék, az nem lenne elég hidő.
1: Lehetetlen. Volt neked nagyon emlékezetes osztálykirándulásod?
2: Nem.
1: Nem
2: volt? Sajnos nem voltak jó osztálykirándulásaim, vagy saink. Egyetlen egyszer volt ottalvós, attól egy kicsit féltem, izgultam, aztán abból se lett olyan nagyon nagy wow. Úgyhogy nem, sajnos nem, de egy hardcore sztorit meghallgatnék azért. Milyen egy hardcore osztálykirándulás mondjuk?
1: 0620-311-111, de nézzük, mi az a dal, amitől hát Hági néni egy picit lelazul.
2: Hát, próbáljuk meg Martin Garrix-től a Tolcsúszót, ez akkor megy oda a buszba. Buszba vannak még, ugye?
1: Ezt nem tudjuk, de biztos.
2: Na mindegy, menjen oda a buszba, és akkor jó osztálykirándulás, nektek pörgünk tovább, tehát Király Tomival, velem, Jaminával, itt a Rádió

megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Indul a kívánság műsor, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 0620-311-111. Elsőként a vonalban Henny várakozik, szia, kinek szeretnél üzenni?
1: Életem szerelmének, Zsoltnak szeretnék üzenni, hogyha lehetne.
0: Már mondhatod is, hogy micsodát?
1: Hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ő az én hősöm, és ő az én életem szerelme. És mellette vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őt.
0: De fog örülni, hogy ezt hallja. Meg ennek a dalnak is, az igazi mai slágerek között egy hatalmas kedvenc, Ray és a Where is my husband?

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sokan írják, hogy az M0-áson dugó van. Az M0-ás északi szektorában, egészen pontosan a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon egy személyautó és egy tehergépkocsi koccant. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás pedig meghaladja 3 kilométert. Türelmesen. A közlekedési infok után pedig Laci várakozik a vonalban. Szia!
1: Tudok zenét kérni?
0: No, nem. Csak mondd, mit szeretnél.
1: Új Bibi Rexát kérem.
0: Akkor ez indul neked, meg Gábornak is. Szilvi üzent Viberen, sziasztok, én páromnak, Gábornak szeretnék kérni valami igazán pörgős számot, ha már dolgozik, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Hát akkor ez neki is szól, óriási kedvenc, a Faithless dalla, Bibi Rexa jön, ez a New Religion, illetve van még itt egy apró infóm. Most kell csörögni, mert aki tizedikként mondja a rádió eszlogent, annak adok egy páros Sopron Fest belépőt.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a kezemben a páros Sopron Fest belépő, amit hát most derül ki, hogy kinek adok át. Mert meglátjuk, hogy ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Klári vagyok, játékra jelentkezni.
0: Szia, Klári, honnan?
1: Most Szegeden vagyok éppen.
0: Mit csinálsz? Területi képviselő vagy?
1: Igen, honnan tudod?
0: Hát figyelj, az, hogy most épp Szegeden vagyok, az lehet taxis, buszvezető, hogy mondjuk, aki a vonatot vezeti?
1: Hát a vonatvezető.
0: Vonatvezető? Azt hittem, van erre valami spéci szó. Mindegy, szóval ők vannak más városban, meg a területi képviselők, amúgy a legtöbben ugyanott igen dolgozunk. Na, hát Szeged egy jó hely, és pont így kell tizedikként telefonálni Szegedről is, ahogy te csináltad.
1: Azt a minden így végre!
0: Szegedről pedig úgy szól a rádió eszlogen, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Aztán nagyon szépen köszönöm! Húzá!
0: Egyébként hol laktok? Honnan fogtok menni Sopronba?
1: Ódmezővásárhelyen.
0: Hát nem vagytok sokkal közelebb azzal, mondjuk te minden esetre. Megéri, mert jó buli lesz. Érezzétek jól magatokat majd!
1: Nagyon köszönöm, nagyon köszönjük!
0: Játék még lesz a következő órában is, az igazi mai slágerek között pedig ez a folytatás, Exxon, a Misha Miller és a Don Dave pár perc is indítom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph. Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
9: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
10: Meg amikor bográcsoztunk, és Mádli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
11: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet. Szia Tamás páromnak, Gábornak szeretnék kérni egy igazi mai sláger DJ Metzger Vikitől. Ő dolgozik, és pont ezért kellene, hogy pörögjön egy picit. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Jó a választás, és ezt oda szeretnék kérni. Laci is a vonalban. Ti merre jártok? Szia!
1: Éppen úton vagyunk, osztálykirándulásra.
0: Osztálykirándulásra, azt az, de jó. Kinek üzenünk?
1: Hát ennek az úgymond konvojnak szeretném üzenni, hogy aki utoljára jön oda, azt tölti az első kört mindenkinek.
0: Hideg ásványvízből nyilván. DJ Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. Nektek indul a Rádió 1-en is. Érezzétek jól magatokat a kiránduláson.
1: Rendben, oké.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki szereti a nagy meleget, a nagy hőséget? Annak jó hírem van, holnap 34, aztán 36, hétvégén pedig vasárnap még akár 37 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Nézzük, mivel kezdjük a következő zenei órát. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Kalász Judit vagyok Miskolcról, és a...

0: ezt megértem, mert nagy kedvenc. Pár perc és hozom itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy csörögtél, szép estét, szia!
1: Egyszer is, hello, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Fesztre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogen. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Fesztre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hoppá! Szerintem ez pirosabb!
8: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
9: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Halmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
12: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
13: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
14: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
15: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Környezetbarát, biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, írja a dehír.hu. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. Koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket Debrecenben a nyári szünet beköszöntével. Ma indul a Belváros Szeretem programsorozat, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Napos csapadékmentes időig érkezik pénteken 31 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 15-17 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pörög tovább a kívánság műsor, a számunk 0620-311-111, ide jönnek a közlekedési infók is, többen értek, hogy a fővárosban baleset van sajnos a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt, köszönjük az infot, vezessen mindenki óvatosan, a közlekedési infók után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello! Mit csinálsz?
1: Hát ilyen szortírozó
0: cégnél. Fú, óriási a zaj mögötted. Nézzük, hogy mit szeretnél kérni.
1: Martin Garrix testvére.
0: Oké, kinek küldjük?
1: Dolgozóknak.
0: Akkor mindenki, aki még melózik, megkapja ezt az igazi mai slágert Martin Garrixtől, a Butterflies, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó idő lesz a hétvégén, de szombatra, vasárnapra is mondanak elszóltan esőket, szóval azért erre is fel kell készülni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíválság műsor pedig most épp Sanyi hívta. Szia! Mit szeretnél?
2: Kamrájtól egy zenét szeretnék kérni, és ezt szeretném küldeni barátoknak és ismerősöknek is. Mindenkinek további szép napot kívánunk.
0: Meg hát most már lassan szép estét. Köszi, hogy hívtál, viszont...
2: Igen, szia!
0: Várjál, segítesz nekem?
2: Tessék.
0: Képzeld, van nekünk egy Sopronfest játékunk, viszont ezt el kell indítani. Annyit kellene mondani, hogy most kell telefonálni tizedikként.
2: Most kell telefonálni tizedikként.
0: Így is van, ahogy Sanyi mondta. Köszi, jöhetnek a telefonok, neked meg szép estét, szia!

0: kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: csak igazi mai sláger. Megy a telefonok, folyamatosan csöngenek, én meg folyamatosan vettem eddig 9-et. És nézzük ki a 10. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, szia, hallottam, hogy most kell telefonálni a Sopron festményekért.
0: Hát mondjuk úgy, hogy most kell 10-ként telefonálni. Nem volt szerinted ez egy picit gyors?
1: Szerintem nem, szerintem nagyon jókor hívtak, legalábbis nagyon remélem, mert...
0: Hát képzeld, az a helyzet, hogy... Te vagy a 10.
1: Ez az, igen, igen.
0: Nem volt gyors! Honnan csörögtél?
1: Gödről csörög, a kép itt a Rákóczi téri körforgalomba hajtok hazafelé.
0: Akkor már meló után mész pihenni?
1: Igen, nagy pihenések. Mennék most a Sopronba is egy kicsit pihenni, így hogy tudom. Gödről csörög, a kép itt a Rákóczi téri körforgalomba hajtok hazafelé.
0: Akkor már meló után mész pihenni?
1: Igen, nagy pihenések. Mennék most a Sopronba is egy kicsit pihenni, így hogy

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő dalt Béla kérte, aki éppen úton van. Elég hosszú úton, azt mondta nekünk, hogy hétfőn fog hazaérni. A családjának pedig szeretne küldeni egy dalt Joel Corey-tól. Ez jön már is. És nézzük, hogy ki van a vonalban. Hello!
1: Katla Katalin.
0: Szia! Te kinek szeretnéd küldeni ezt a dalt?
1: A barátaimnak, hogy nagyon köszönöm az évet, és sajnálom, hogy itt kell hagynom őket, és nagyon szeretem őket.
0: Na, miért kell ott hagynod őket?
1: Iskolát váltok.
0: Á, oké, de hát azért a barátságok gondolom megmaradnak. Hát azért találkozni lehet velük, megbeszélni.
1: Igen. Nyári szünetben a programokkal, igen.
0: Oké, nagyon jó nyarat neked.
1: Köszönöm.
0: Én pedig nagyon kellemes estét is kívánok mindenkinek. A diszkós ittel, a csapat már itt van. Bárány Attila, Hamai PJ és DJ Junior. 8 órától 9-től pedig természetesen ma is World is Mine. Holnap pedig újra Sopron Fest játék is lesz. Király Tamást hallottátok. További szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
12: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
13: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
14: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
15: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
16: Mindenhol ott vagyunk.
15: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
15: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
17: Reklámkukac mcdb.hu.

0: One.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Mikrosért.

0: Csak igazi mai sláger megy, csütörtök este is indul a diszkós itt Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, madame, herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időn a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig, és ne tessék elfelejteni, már csak 2-t kell aludni, és szombaton jön a születésnapi parti itt a fővárosban.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én is mondanám, hogy itt leszek 9-ig, de nem biztos, hogy itt leszek 9-ig, mert ennek a meccsek is, engem nem érdekel már. Jó, vicceltem, egyáltalán nem érdekel a foci, annyira rosszak a

0: 1-2, de hát üljünk már le.
1: Igen, annyira nem jók a meccsek, 1-2 nézhető volt idáig, de hát az ilyen lesz valószínűleg, hiszen 48 csapatos ugye a világbajnokság, egy csomó olyan csapat van benne, aki nem üti meg a világszínvonalat, de itt vannak, a részvétel a fontos, szokták mondani. Viszont indítsuk a Discocsit Rádiósot, Kátó és John közösségben a Third Lights of DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: csak igazi mai slágermény diszkosít Rédesó DJ Juniorral, Bárnyatel és velem Hambai PG-vel. Picit visszatérnék a világbajnokságra, mert ugye mondtad, hogy nincsenek olyan csapatok, amik világszínvonalok, és ezért rosszak a meccsek. Na most szerintem a világ egyik legjobb válogatott az a brazil, nem? A másik meg a marokkói, most nyertek Ázsia vagy Afrika.
1: Ez jó meccs volt, ez nem volt olyan rossz meccs.
0: Az! Hát majdnem megöltem magam arra az egyre.
1: Nem volt jó.
2: Nem volt egy rossz meccs.
1: Beszéljünk erről. A legszomorúbb az egész, mit mondta, hányan kerültek be? 36?
0: 48.
1: 48 csapat. 48. És nem vagyunk köztük. Tehát
2: ez azért van, mert Európának azt hiszem 16 csapatot adtak, vagy 15-öt, nem tudom. Ugye, és egy csomó olyan térség van, olyan földrész van, ahol több csapatot adtak, mint amennyi valójában szerintem megérdemelte volna.
1: Haverom beszél angol, azt mondja, who the fuckers. Ez mellé beszélés.
2: Én most a kolaszra váltok, mert én el vagyok utazva, és akkor most a folytatásban Ricky a Poveri, hétfőn mutattam be itt a rádió egyen az új dalt, amelyet egyébként a Discosit Pizza kóstolóra gyártottam, Csai Tali, Csá More, DJ Junior MX-ben szól a Discositben.

0: jó, egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show 3D-ben DJ Juniorral, Hanvaj Pizsivel és Bárány Attilával, és jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Arnoldok, Leventék, Arnók, Desdemónák és Doloreszek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Horváth Zoltán DJ Hori, aki háttérben sokat segíti a munkánkat, és aki állandó fellépője a Dance Sized és a Personal Jesus buliknak, Tóth Sándor Bóc, a Biszensi B-középből, Torma Jani Zsanett, Nádasi Mirtil, Baracskai Rita, Bazsa Péter a Rádió 1-ből és Kobolák Gábor barátom. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Tegnap már boldog születésnapot kívántam Tóth Risinek, egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, neki nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ezúton is szeretném ezt megerősíteni. Ugyebár tegnap volt 47, ő is Iker és Szombaton, na hogy ott lesz az én kis születésnapi partomon, a pesti rakparton.
2: A Horit én is üdvözlöm, sok boldog születésnapot kívánunk neki. A folytatásban viszont jön Hugel, Iman Angel, valamint Ultranate, és ez a Moving to the Sun, és most már a DJ Junior videó csatornán 10 000 körül jár pár nap alatt, ez az eredeti valódi DJ Junior remix, úgyhogy most lejátszom itt a Rádió 1-en.

0: hallottam, Adrenzinől a Diszkosit a Rádió Egyen, Bárány Attila itt van, Hambai PG is itt van, én pedig DJ Junior vagyok, ráadásul én mixelek egészen este 9 óráig.
1: Nekem az jutott eszembe egyébként, hogy néztem a holland-japán meccset.
0: Igen.
1: Először a japánok azok jók voltak.
2: Zseniális.
1: De nem Y3-ban voltak a pályán. Miért?
0: Szerintem nem engedték meg, a világbajnokságot.
1: Pedig a zseni.
0: Igen. Ez a mezők a japánoknak egyébként, az a mezők, ugye? Én még annyit akartam mondani, hogy az első fél idő szerintem kuka volt teljesen, a második fél idő volt jó ezen a meccsen.
1: Így van, de az végre az jó meccs volt.
3: A japánok szenzációsak, nem tudom, hogy az infokat velük kapcsolatban tudjátok-e, a japán nézők a lelátót, mielőtt elmentek volna, letakarították.
0: Mindig.
3: Az hagyján a japán csapat az öltözőt úgy hagyta ott, hogy tiszta volt és kitakarítottak.
0: Mindig
3: is. És ugye ez egy európai sport, és ebben nyújtottak egy meglehetősen számomra is élvezhető teljesítményt. Semmi más nincs a háttérben, csak is az alázat. A japánok a legnagyobb.
1: És az, hogy fejjel értek el gólt a holland védelem ellen.
3: Ők nem magasak. A szamurájok nem magasok, viszont gyorsak és ügyesek.
0: Az jutott meg eszembe, hogy az Európa bajnokságon a japánok is kitakarították. A izet mondanám voksán virág, de nem, mert Európa bajnokságon ilyen nincsenek, argentinok, japánok.
1: Jó.
0: Viszont a folytatásban menjünk tovább egy eredeti

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2-től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tonsendai és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes

és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: két órában. Lili, szuper voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogy hallgattatok. Egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
0: Most pedig jön Joel Junior.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
3: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: vezetőt, telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.

0: Végy egy nagy levegőt.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Egész Magyarországon.

0: Még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Már Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordo legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a World is My Radio Show-ban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordo legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a World is My Radio Show-ban.

0: igen, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy kedvencek ezen az éjszakán is megállás nélkül. Haha, most például Cashmere és a Wild Ride. Telefon, Viber, SMS szám pedig 0620 311 111.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napon is Sopron Fest játék a 10. telefonálónak. Ha tudja a rádió eszlogen, páros napi jegyet adunk. Mindenki nagyon örül, én imádom, amikor játszani is tudom ezeket. Most éppen nem játszok, de 10 órától ott is fog, szóval mindenki figyeljen, és ha indul a játék, csörögjünk 10-ként, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili a képen Majorkán zenél már több egyszerre. Egy igazi újdonságot hoz most ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom,

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Alex Kenji a Fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulat.

akik remélik, de az igazi mai slágereket

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat leszel, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.